0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: igen szép felállni.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csak nem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormány műrögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében, Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára.
1: Az időjárásról.
2: Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már idegen földön ébredek, hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok, messzi szép hazámra gondolok.

fel, hogy eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta,

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja az FM 92-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak a 0635-92-92-ös SMS számon, vagy akár e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu címen, de van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ide is jöhetnek nyugodtan az üzenetek, és hát egy új témával jelentkezünk a mai napon, ami hát volt már hasonló, ugyanis gyermekek aranyköpéseiről már volt szó a Cegléd hangjában, de most kifejezetten bölcsis korú gyerekek aranyköpéseit várjuk, tehát mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott? Jöhetnek a bármilyen, hát azt akartam mondani, hogy agyament, de nem igaz, pontosan az a lényeg, hogy nagyon is logikus dolgokat következtetnek ki a gyerekek, legalábbis a saját logikájukat tekintve. A legviccesebb és legőszintébb gyermeki elszólások a szavak keveréséből, a sajátos logikából és a tiszta látásukból születnek. Néhány példát azért a netről összeválogattam önöknek. Vicces elszólások és szófacsarások kategóriában az anya, ugye ha megnövök, én is ilyen kövér leszek, mint te, vagy nem vagyok fáradt, csak a szemem alussza magát. A bácsinak azért van olyan kevés haja, mert ott sütött legjobban a nap. Illetve, hogy nem akarlak megbántani, apa, de ez az ebéd most nem sikerült. És a sajátos logikának köszönhetően azért nagyon érdekes dolgok tudnak születni, innen két példát hoztam. Az eső azért esik, hogy a virágoknak ne kelljen a csapból inniuk. Vagy, ha nagy leszek, tűzoltó leszek, mert ők egész nap piros autóval mennek, és nem kell aludniuk. Pontosan ilyen történeteket, elszólásokat és aranyköpéseket várunk a kedves hallgatóktól, tehát 0635-92-95 vagy kívánság@ceglidradio.hu. A kérdésünk tehát a mai Cegléd hangjában, mi a legviccesebb, amit bölcsiskorú gyerektől hallott? Már várjuk is a válaszokat, nyugodtan írják meg, néhány zene múlva indul a Cegléd hangja az önök válaszaival.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: 1873, máshol már nincs maradásom. A bázis a városi álom, a városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide visz a szívem és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától

0: Már is itt van az egyik kedvenc, ha nagy leszek, veszek neked egy kutyát, ugatósat kérsz? Ezt Anna Mária küldte nekünk, és szerintem nagyon jó. Aztán van egy ilyen is, hogy lemerült a telefonom, feltöltöm, és vitte a kis játéktelót a konyhába, majd egy kancsóból feltöltötte, írja nekünk Erika. Na hát az mondjuk vicces lehetett, hogyha rá is öntötte a kancsóból a vizet. Aztán itt van Zsuzsanna. Anyukámat látogattuk a kórházban, és kint az épület udvarán a gyermekeim már nehezen bírtak az energiáikkal. A fiam, 3 éves, már épp készült a nagy rendetlenkedésre, elkezdett a földön kúszni, mikor arra járt egy mackósabb testalkatú férfi piros mentős ruhában. Kisebbik csemetém nagy meglepetésre azonnal felállt, kiúszta magát, majd odasúgta. Szerinted látja Mikulás, hogy most már szépen viselkedek? Tehát Mikulásnak nézte a nagy piros ruhában érkező bácsit, úgyhogy egyből elkezdett jól viselkedni, szerintem remek történet. Megyünk tovább még hozzá Renátával. Lányom haját fésüli a keresztanyja. Köri, húzod a hajam. Jaj, Zoéka, a szépségért meg kell szenvedni. Akkor, Köri, te nem sokat szenvedtél. Annyira szép és annyira őszinte. Hát igen, ezeket keressük, tökéletes történet. Hogyha önnek is van ilyen, még egyszer mondom, 0635-925-925-ös Ágnes üzenetével folytatjuk. Vásárlás után pakoltam ki a szatyrokból, egyik karomban tartva a fél éves öccsét, a másik kezemmel szerencsétlenkedve a vásárolt termékeket raktam be a hűtőbe. Gondoltam majd, megbirkózom vele, egyszerre 3 csomag sajtrúddal, de tévedtem, az egyik csomag a földre esett. Mellettem állt a kislányom, épp az apjától vámolt tölcséres jégkrémet eszegette, így szóltam neki, Bianca, felvennéd nekem, légy kedves, a sajtot? Nem tudom, anya, egyik kezemben a fagyi, másikban a fóka, a plüssállata, hát mi vagyok én, polip? Teljesen jogos a kérdés, hogy is gondolhatta az édesanya, hogy ilyen elfoglaltságok közepette ez bele fog férni Biancának, nem fér bele. Már is megyünk tovább Nicolette üzenetével. Bölcsi után bement az apukája dolgozó szobájába, odaült a számítógéphez, és elkezdte 2 tenyérrel püfölni a klaviatúrát. Oda mentem és megkérdeztem tőle, mit csinálsz? A válasza? Dolgozom, mert a bölcsiben nem kaptam pénzt. Így van. Tehát ő azt látja, hogy a szülő elmegy dolgozni, pénzt kap, és abból tudnak venni mondjuk jégkrémet, most mondtam valamit, vagy játékot, vagy bármit, esetleg ruhát, és hát ő realizálta, hogy hiába ment el a bölcsibe, nem kapott pénzt, úgyhogy kénytelen dolgozni, és ahogy apukától látta, elkezdte püfölni a billentyűzetet, ő most dolgozik. Tökéletes. Nika a következő válasz küldünk. Gyermek, kérek repetát? Mama, tudod, mi az a repeta? Gyermek, nem tudom. Mama, akkor miért kérsz? Gyermek, mert olyat még nem ettem. Pontosan. Egyébként én is azt hittem, lehet, hogy már óvodás voltam, nem bölcsödés, de óvodában biztos, hogy én azt tudtam, hogy lehet kérni repetát, de sose hoztak. Mindig abból az ételből hoztak még egy adagot, amit már ettem, pedig én repetát kértem, de azt mégse hoztak. Hazafelé sétáltam a bölcsiből, írja nekünk Anita, a kisfiammal. Nagyon meleg volt, egyszer csak így szólt. Anya, úgy elfáradtam, felveszel az öletbe? Mondtam neki, hogy gyere, anya felvesz, de mondd el nekem, hogy miben fáradtál el. Erre a kisfiam megállt előttem, kihúzta magát, és így válaszolt. Hát ebben a pólóban. És rámutatott a pólóra, amit éppen akkor viselt. Teljesen jogos. Az volt a kérdés, miben fáradt el. Nem az, hogy mitől fáradt el. Akkor talán el tudtam volna mondani, hogy a sétától vagy ilyesmi, de mivel a kérdés arra vonatkozott, hogy miben fáradtál el, ő a pólóban fáradt el. Tökéletes. Mi a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott? 0630-595-925-ös, vagy kívánság@ceglidradio.hu, hogyha kicsit hosszabb e-mailt írna esetleg.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mi a legviccesebb dolog, amit bölcsis gyerektől hallott? Ez a ceglét hangja mai kérdés, egy új téma, és záporoznak a válaszok, amit ön is elküldhet. Persze, hogyha van ilyen története, és van kedve elküldeni, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy a kívánságukat ceglidradio.hu e-mail címen, persze ékezetek nélkül. Már is itt van Szilvia üzenete. Öcsémmel vártuk a vonatot. Hangos bemondó bemondja, hogy sebes vonat érkezik. Áll be a vonat, az öcsém furcsán néz rá. Mi a baj? De hát ezen nincs is seb. Hát, valóban nem volt. Persze, ha a gyerek nem ismeri a sebes szót, tehát a gyorsnak a szinonimáját, akkor simán gondolhatja azt, hogy ezen a vonaton seb van, hiszen sebes vonat érkezik. Teljesen egyértelmű, és a gyermeki logika továbbra is páratlan. Ágnes azt írja, hogy te is olyan hajlékony vagy, mint én? Sajnos nem. Akkor te hajléktalan vagy. Teljesen logikus következtetés, köszönöm szépen a remek választ. Ildikóval megyünk tovább. Nem bölcs is, hanem ovi sztori, de nagyon cuki. Óvónő voltam, olyan frizurám volt, hogy nem látszott a fülem. Amikor elkezdtem megnöveszteni a hajam, muszáj volt a fülem mögé tenni, csodálkozva megszólalt az egyik gyerek: óvónéni, neked van füled? Hát igen, micsoda meglepetések vannak, ugye, amikor soha nem látta azt a bizonyos fület, vagy hát füleket, és akkor egyszer egy másik haj miatt hátrakötötte a haját az óvónéni, és már is ott voltak a fülei. Egyszerűen csodálatos. Katalina következő üzenet küldünk. Kirándulni voltunk, a panzió előtt volt egy szuper játszótér, a 3 év körüli fiam alig várt, hogy kimehessem. Engedj már ki, mondja az apjának már az ajtó előtt topogva. Az apja rászól, hogy azt azért szebben is ki lehetne fejezni, így a fiam helyre igazította magát. Engedj már ki, mondta a kismalac, tette hozzá a gyermek. Egyszer a Mekiben reggeliztünk, volt egy kis probléma a rendelésemmel, végül egy srác zöld Mekis egyenruhában egy kis sapkával a fején kihozta, ami korábban hiányzott belőle. Váltottunk vele pár szót, megköszöntük, a fiam csendben figyelte, majd mikor elment, csillogó szemekkel kérdezte: ez egy szerelő volt? Hát igen, egyébként a Mekis egyenruha az tud ilyesminek tűnni, főleg egy gyermek szemében, nagyon jó. Dóra csak egy mondatot írt: nem tudok elaludni, mindig kinyitódik a szemem. Hogyha visszaemlékeznek a kedves hallgatók, volt egy felkelt a gyerek jellegű adásunk, nem annyira régen, hát már akkor szólóban csináltam a ceglét hangját, de a felébredések történeteit kellett akkor összegyűjteni, és hát ez is nagyon odaillő. Nem tudok elaludni, mindig kinyitódik a szemem, ő erről nem tehet. Aztán itt van Zsuzsanna üzenete: március 15-re a bölcsiben magyar zászlókat festettek a gyerekek, majd a kiskertben kitűzdelték az elkészült műveket. Ahogy mentünk kifelé a bölcsiből, a fiam nagyon lelkesen meséli: képzeld, anya, mi szurkáltuk le a lászlókat. Igen, hát ez kellemes történet, amikor több lászlót is leszurkálnak az óvodás gyerekek. Szerintem tökéletes. Aztán itt van Gabriella: nekem nincs gyerekem, de unokaöcsém beszólásaira emlékszem. Az egyik, amikor először látott szájkosaras blökit: azért van a kutyán kerítés, hogy ne tudjon megharapni. A másik pedig, amikor az anyukája, vagyis a nővérem nyáron beiratkozott egy német nyelvtanfolyamra: ugye, akkor is fog szeretni, ha majd németül beszélsz. Igen, mintha összefüggés lenne a szeretet és a nyelv között, de hát ő neki a magyar az érthető nyelv, tehát azon lehet kifejezni azt, hogy őt szeretik, teljesen jogos a dolog. Busszal mentünk Visegrádra, a budai oldalon haladtunk, amikor a parlamentet meglátva lelkesen mondtam a 3 éves fiamnak, hogy nézd, milyen szép a parlament. Rám nézett, de nem szólt semmit. Kb. 10 perc múlva megkérdezte: hova ment a parla? Hát igen, ő csak ennyit értett belőle, hogy ment a parla valahova, a parlament szót még akkor nem ismerte. Nagyon szépen köszönjük ezt a remek történetet is, és ha még van ilyenjük, akkor nyugodtan küldhetik a 0635-925-925-re. Hamarosan folytatódik a ceglét hangja.
1: FM 92.5 Ceglét.

0: Vicces történeteket várunk, amit bölcsis gyerekek mondtak, most ezek lehetnek sztorik is, lehetnek elszólások, lehetnek aranyköpések, bármit megírhat nekünk, a lényeg, hogy a 0635-925-925-ös SMS számra írja meg, vagy esetleg e-mailben a kivansiag@cegdradio.hu-ra, Angéla is az e-mailt választotta, ezt írta nekünk. Egyszer álltam egy buszmegállóban, mellettem volt egy anyuka két kisfiúval, akik ikrek voltak. Az anyukájuk rászólt az egyikre, nem igaz, hogy nem tudsz bírni magaddal, mint más gyerekek. Erre a kisfiú jól van. Akkor menj és keresd magadnak egy másik kisgyereket. Rájuk sem mertem nézni, alig vártam, hogy eltűnjenek a megérkező busz hátuljában, és kiengedhessem a visszafolytott röhögést. Hát egyébként tényleg milyen egyszerű, hogyha az anyuka arra vágyik, hogy más úgy viselkedjen, mint más gyerekek, akkor kereshetne magának egy másik kisgyereket is. Egyébként teljesen logikus, gyermeki szempontból nézve. Erdőben sétáltunk, a hegyen felfelé. Fiam kezdett nyafogni, hogy fáradt, bíztattam, hogy ha felérünk a tisztásra, ott le fogunk pihenni. A tisztáson ülve már a fiam megszólalt. Anya, ha ez a tisztás, akkor az erdőre mutatva az ott a piszkos? Hát egyébként teljesen logikus, hiszen nincsenek fák a tisztáson, ezért annyira tisztás, és az erdős rész, ahol sok fával, az meg ott a piszkos. Én teljesen értem, és tudok vele menni. Kata azt írja nekünk, hogy két éves kislány a szőnyegen játszik a babaházzal. Kis WC ráülteti a babát, majd hozzám odafordul. Kata, a baba fosik. Elnézést, így írta a kedves hallgató, és igazából csak így van a hatása, meg hát ez a szó azért létezik a magyarban. Most így elmondtam, ahogy elmondta a kislány is. Szerintem remek történet. Már is folytatjuk még hozzá Fanni üzenetével. Ez mi? Képeskönyvet nézegettünk, vagy horgászós játék, már nem emlékszem. Gigoló. Nem gigoló, hanem csikóhal. A gigoló az szép fiú. Szép fiú nem gigoló, hanem Dábib. Az a Dávid volt, ezt egy zárójeles megjegyzés miatt tudom. És mielőtt jönnek a kövek, csak azért ismerte a gigoló szót, mert volt már egy már-már izompólója örökölt utca között, és véletlen kicsúszott a szánkon, mikor először felvette, és lett egy új gigoló póló. Egyébként a csikóhal tökre hasonlít a gigolóra. Én teljesen értem az átmenetet, hogy valahogy fejben ezt a kettőt rakta össze, hasonlítottak a szavak, és a gigoló az a Dávid, mint megtudtuk. Itt van Júlia üzenete, elmentem pár napra munkaügyben, apja hozta-vitte a bölcsibe a gyereket. Hazajövök, kérdezem, mit csinált a kapával. Majd mesélte a gyerek, hogy a nevelőnő autójában ültek, kocsikáztak, apa vezette az autót, stb. Már majdnem kezdtem furcsán nézni a férjemre, hogy mégis mit csinált a nevelővel, mire leesett, hogy a néni 70 körül van. De az apjának is előadta, hogy volt nálunk egy bácsi, amíg ő nem volt otthon. Szép, hát ezekből aztán könnyen jönnek félreértések, de szerencsére azért lehet tisztázni a helyzetet, ő meg nem is tudja, hogy ezzel bármilyen rosszat csinál esetleg valakinek. És nézzünk még egyet, Mártontól. Egyik reggel bölcsibe Benet nagyon sírt a kisfiam, kérdeztem, hogy mi a baj. Azt mondja, nem jutott krumpli föld. Tehát ez a nem jutott krumpli főtt mondatból neki nem volt túl sok értelme, amúgy is szerintem manapság már inkább főzeléknek hívják, nem hogy főtnek, de a föld szónak viszont látta értelmét, ezért kifejezte magát, nem jutott krumpli föld, tökéletes. Kedves hallgató, mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott? Ezzel megyünk tovább, méghozzá a Cegléd hangja második órájában is, az elsőt ezennel lezárom, még néhány zene és a hírek, aztán pedig jön a második óra, tartsanak velünk akkor is.
1: Cegléd.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Több száz munkahelyet teremt a Nestlé új beruházása. Csak nem 3 millió autót hív vissza világszerte a Volkswagen. Enyhe őszi idő lesz sok napsütéssel. Köszöntöm a hallgatókat, Tóth Éva vagyok. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vasvár megyei Bükön, a Nestlé új állateledelüzemének átadóján. Ezzel csak nem 400 új munkahely is létesül. A büki gyár alapanyagainak több mint fele magyar forrásokból. A gabona alapanyagok 100%-a hazai gazdáktól származik. Magyar Péter hangsúlyozta, fontos cél, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, vissza nem térítendő támogatásokra, ezt mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kormány segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Magyarország a korábban tervezett összeg harmadát venné fel hitelként a SZÉF nevű uniós védelmi hitelkeretből. 16 helyett csak 5,4 milliárd eurót hívna le a kormány. A forrásból már meglévő honvédelmi szerződéseket váltanának ki, illetve előbbre hoznának kiberbiztonsági fejlesztéseket. Az Európai Bizottság tavaly hozott létre egy 150 milliárd eurós kölcsönalapot, amit egyedüliként az akkori magyar kormány nem szavazott meg, majd 20 milliárd eurónyi összeget igényeltek belőle. Az Európai Bizottság 16,2 milliárd eurós keretet biztosított, ami a harmadik legnagyobb volt az EU-ban. Világszerte mintegy 3 millió járművet hív vissza a Volkswagen koncern. A kormány műrögzítő csavarjának korróziós hajlama miatt kell szakszervizbe vinni. A Volkswagen 2013. szeptember és 2024. júliusa között gyártott Golf, Golf variant, Tiguan, Touran és Caddy modelljeit, illetve az Audi 2017. októbere és 2024. májusa között készült Q3-as típusát. A gyártó szerint a visszahívás csak óvintézkedés. A tulajdonosok korlátozás nélkül használhatják az autóikat, amíg időpontot nem egyeztetnek a szervizükkel. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig szombaton a mellrák elleni küzdelem jegyében, Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezet szűrővizsgálatok fontosságára.
0: Az időjárásról.
1: Szép napos idő várható hétvégén. Éjszaka mindenhol csökken a felhőzet, hajnalban kötfoltok képződhetnek, később már több napsütésre számíthatunk. Az éjszakai 4-10 fok után délután 20-24 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája, kedves hallgatók. A kérdés továbbra is az, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott. Kifejezetten most bölcsis sztorikra vagyunk kíváncsiak, azért érkezett egy-kettő óvodából is, na azt sem fogom kitiltani a műsorból, tehát mindenképpen írják meg a sztorikat. Gyerekszáj, elszólások, aranyköpések, bármi jöhet. Szerintem mókás volt az első óra, és hát nagyon jó óra áll előttünk, mert már bele-bele olvastam az üzenetekbe, úgyhogy remélem, hogy önök is elküldik a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy akár e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra a válaszaikat. Itt is van nekünk Anna Mária üzenete. Kérdeztem egy cuki kisfiút, miért vagy ilyen szép? A válasz, anya csinálta. Hát igen, többek között, de a legtöbb azért rajta múlott, ez igaz, de mennyire cuki válasz ez, hogy anya csinálta. Aztán itt van Nika üzenete, ugyanaz a Nika, aki már egyszer írt nekünk az első órában is. Azt írja, a reggelire bundás kenyeret, rántottát és tükörtojást készítettem, és hogy biztos elég fehérjedús legyen, sajtot is adtam mellé. A 2 éves fiam szemrehányóan kérdezte, hogy hol a husi? Na igen, hát ez tök logikus kérdés, hogyha neki az is kell, hát akkor az is kell. Erzsébet a következő. Nagy rikácsolás hátul a Baromfi udvarban, szalad a kis unokám, hogy mami, gyere gyorsan, mert a kakas húzza a pipinek a haját. Nem baj, mondom én, majd elengedi. De gyere gyorsan, mami, mert nagyon húzza, fáj neki és kiabál. Hát, hogy vajon tényleg a haját húzta-e, azt nem lehet tudni innen ilyen távolságból, de azért ez is vicces történet. Brigi kérdezte a kislányom, 3 éves, az egyik anyajegyemre mutatva, hogy az mi. Mondtam neki, hogy anyajegy. Neki is van anyajegye? Mondta, hogy neki nincs, mert neki boróka jegye van, apának meg apa jegye. Ez teljesen igaz, hát hogy is lehetne ez másképpen. Aztán Erzsébet azt írja, a közel 3 éves kisunokámmal hallgattuk a madarak csicsergését, kérdeztem tőle, hallod, milyen szépen énekelnek a madarak? Erre ő, a boci-boci tarkát? Hát igen, ez éneklés szintjén ő ezt a dalt ismeri, most egy kismadár mi mást énekelne? Neki az nem éneklés, hogy csicseregnek vagy ilyesmi, az éneklés az egy dal, mint a boci-boci tarka. Évával megyünk tovább. A kisfiam bölcsis korábban sokszor jött velem, ha WC-re mentem. Egy hétvégén is éppen indultunk, mire megszólal papa. Mi WC-re megyünk, gyere te is. Hát igen, itt még nem áll össze a fejben az, hogy mi az, hogy koedukált, vagy esetleg férfinői, vagy bármi ilyesmi, de hát, hogyha együtt jártunk WC-re, akkor miért ne jöhetne a papa is? Azt írja nekünk Ica, hogy valamit megtiltottunk neki, nem hagyjátok, hogy az ember a saját életét élje. Mikulás ünnepségen kötöttem egy kis mellényt, amire Mikulást hímeztem, mikor sorra került, büszkén mutatott a pocakjára. Itt vagy. Hát igen, nagyon jó az első is, amikor így föllázad, és az ő kis tudatával egy ilyet összerak, hogy nem hagyjátok, hogy a saját életemet éljem, illetve, hogy ott van a hasán a Mikulás, ez is nagyon jó történet, köszönjük szépen. Nézzünk még egyet Zsuzsától. Sztori saját magamról, 3 éves voltam, anyum mesélte, vártuk a buszt. Jött egy idősebb néni, frizura, hálószatyor, én, kérdezd be anyát. A néni tudja, hogy hurkás táska van a haján, mert ugye láttam én már disznóvágást, hogy abba főzték ki a fincsi hurkát. Hát igen, hogyha ilyen hálós valami volt a fején, frizura, hálószatyor, ja értem, én olvastam rosszul az előbb, szóval ilyen frizura hálóval a fején, aha, értem. Jó, hát amúgy tök jó a sztori, és igen, a hölgy biztos meglepődött, mikor megkérdezted az ő füle hallatára, hogy hurkás táska van-e a néni haján. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, a kérdés továbbra is az, mi a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

volt a legviccesebb, amit bölcsés gyerektől hallott? Első alkalommal foglalkozik ezzel a kérdéskörrel a Cegléd hangja, Csaba a következő üzenetküldő. Kb. 3 évesen a fiam csatakiáltása a tömött buszon. Ezt a büdöset én pukiztam. Hát igen, amikor még könnyedén büszke ilyesmire a gyerek, hát hogy most nagyon büszke volt rám, és igen, ezt a büdöset ő pukiztam. Aztán Anitával folytatjuk, a 3 éves kislányom egyik nap azt mondta, anya, amikor kicsi voltam, én BMW voltam. Hát igen, kinek mi? Ő BMW volt. Amúgy Mercedes is lehetne, csak hát nem tudjuk, hogy hívják, mert ilyen név viszont létezik. René azt írja, a kislányom szólt, hogy ne ígyunk kólát, mert cukormentes, betegek leszünk tőle. Igen, több dolog is hibázik ebben a mondatban, de a tanács végül is megfogadható. Jutka azt írja, hogy 40 év alatt rengeteg aranymondást gyűjtöttem, amit oviba menés előtt az üzenőfüzetben átadtam a szülőknek. Pár mondat ezekből. Az utcán találkoztunk, beszélgettem az anyukával, egyszer csak megszólalt Fruzsi. Te olyan vagy, mint a bölcsés Jutka. Egyébként ő volt az, tehát nem csoda. Áron hozzám bújt és megkérdezte, te azért vagy ilyen puha, mert öreg vagy? Nézd, a Túró Rudinak is van báránykája, mutatja Ajsa, miután visszajött a bárányhimlő után. Furujázok. Jutka tud fütyülni, mondta King nevetve. Hallgatja majd kis idő után rám szólt, fújjál inkább buborékot. Gedeon nézi az ajtón lévő Mikulás képet. Szakállas a Mikulás? Érdeklődik. Igen, szakállas, feleltem. Szerintem habos, mondja elgondolkodva. Egyébként ezek nagyon jó sztorik, és hogyha igen, valakinek ez a munkája, hogy mondjuk bölcsesekkel van körülvéve, akkor gyűjthet ilyen aranyköpéseket, és nagyon köszönjük, hogy ezeket leírtad nekünk is. Évával megyünk tovább. Az egyik kislány gyönyörű rózsaszín csillivilli bakancsba jött bölcsödébe. Amikor megláttam, megdicsértem, és mondtam neki, hogy én is szeretnék egy hasonlót, egyből jött is a válasz, vegyél magadnak a boltba. Hát egyébként mi más lehetne tenni, hogyha valahol árulnak, akkor ilyen egyszerű, venni kell magadnak, hogyha szeretnél. Suzi azt írja, hogy mikor a lányomért mentünk a bölcsibe, mindig kérdeztük tőle, mi volt az ebéd, mondta kajfioj. Amikor harmadik, negyedik nap is azt mondta, hogy kajfioj, akkor már tudtuk, hogy valami huncutság van. Hát egyszer emlékezett rá, hogy karfiol volt, és ő ezt mindig újra és újra elmondta, mert ezzel a kérdéssel többet nem akart foglalkozni. Legyen karfiol, azt egyszer elfogadták. Oké, legyen az kész. Itt van nekünk Anita üzenete. A napokban mondtam a 3,5 éves kislánynak, Jézus Mária, milyen koszos a lábad? Válasz, anya, olyan koszos a lábam, mint Jézus anyja. Kellett egy kis idő, mire leesett. Amúgy... igen, hát összerakta kis fejében, nekem nagyon tetszik a logikájuk, úgyhogy ez így működik. Aztán itt van Eszter üzenete. Kislányom megbotlott, bekoppant a feje a falba. Mérgesen meg,

0: szólal. Miért raktátok ide a falat? Egyébként én ezt a mai napig csinálom, hogy mondjuk neki sétálok egy oszlopnak, persze viccből, nagy csattanás a kezemmel, az emberek nevetnek, és akkor megkérdezem, hogy ki rakta ezt ide? Mint hogyha az oszlop nem lett volna ott mindig. Hát ez az, minek kellett odarakni a falat, hogy most az ő kis buksia beleütközzem. Kedves hallgatók, mi volt a legviccesebb, amit bölcsiskorú gyerektől hallott? Ez a Cegdét hangja mai kérdése, és még két blokk hátra van. Addig is írhatnak nekünk, de hogyha valaki esetleg nem fér bele, az se lepődjön meg, mert szerencsére sok válaszunk van, úgy néz ki lesz ebből majd egy második adás is.
1: Következzen egy friss

Margó üzenete a következő. Egy újonnan beszokott kislánykámat kísértem a mosdóba, ahol pisilés után közli, hogy neki nunia van. Aztán folytatja, Áronnak meg ormányos nunia van, ő a kisöccse. Hát, hadd ne mondjam a reakciómat. Egyébként nagyon jó szerintem, ugye, ha valaki meglepődött volna, hogy miért mondok ilyeneket, azért, mert a kérdésünk ma az, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsis gyerektől hallott, szerintem az ormányos nuni az igenis toplistás mindenképpen. Már is Kittivel folytatjuk, az én kislányom 2 évesen megkérdezte a bölcsis gondozó nőjétől, hogy Enikő, nekem most mi a kutyabajom van? Egyébként igen, hogyha van ilyen egy kutyabaj, azt mondjuk betegségre lehet mondani, kicsit olyasmi, mint a macskajaj, vagy nem tudom, de megkérdezte, hogy nekem most mi a kutyabajom van. Erika a következő, hazafelé készültünk vendégségből, akik utána moziba mentek. Hívtak minket is, csak én nem éreztem, hogy a 2 éves lányomat egy moziért le kellene adnom a gyermek megőrzőben, így nem csatlakoztunk. A másik család nagyobb gyermekei próbáltak meggyőzni minket, és az egyik lány megkérdezte a lányomat, hogy haza szeretne menni, vagy velünk a molba. Mire a kicsi lányom azt válaszolta, hogy ő a WC-re menne, épp Billire szoktatásban voltunk. Egyébként igen, hogy most ő mit szeretne? Na hát, ő bilizni szeretne. Aztán itt van Luca üzenete. Én nagyon szeretem a tótuszgolyót, mondta a kislány, majd ment tovább. Hát nyilván a kókuszgolyót szerette, csak még kimondani nem tudta, de azért ezt is nagyon köszönjük. Itt van Anikó üzenete. Kisfiammal várjuk a trolit. Bácsika ül a megállóban, és hát kicsit nagyobb volt a testalkata. Kisfiam, anya, baba van a pocakjában. Nem tudtam, mit mondjak, ezért inkább tereltem a témát, de ő nem tágított. Fiatal társaság ott fulladozott, perc a bácsi nem hallotta, vagy legalábbis remélem. Hát igen, hogyha picit nagyobb hasa van, akkor ott baba van. Ez ilyen egyszerű. Kati a következő, aki azt írja, hogy kifogyott az ablaktisztító folyadék a flakonból. Kimostam, majd feltöltöttem vízzel, és odaadtam a gyereknek játszani. A fiam lelocsolta a húgát, mire ő büszkén kiúszta magát, és így szólt, akkor én most ablak vagyok? Teljesen logikus, hiszen hogyha ablakmosóval vossák le, akkor ő most egy ablak. Egyébként nagyon könnyen tudnak tárgyakká, dolgokká változni. Például most az én kis unokaöcsém, öcsémnek a nagyobbik fia, ő nagyon szeret kamionná vagy teherautóvá változni, és mindig az evést akkor tankolásnak hívjuk, és hogyha enni nem akar, de azért abban benne van, hogy megtankoljuk a járművet, akkor meg lehet etetni, úgyhogy kellenek az ilyen trükkök. Zsuzsanna azt írja, hogy kis 4 éves rokon kislányunk átjött, épp cipős szekrényemet raktam össze, nyári cipőket válogattam, nézte, csend, ez milyen szép, Ányika, ha meghalsz, utána nekem adod? Neked már úgy se kell, nem tudom, mit szóljak, és ezt, hogy honnan szedted, de nem bírtam este elaludni. ez a legjobb, amikor így a gyerek csak úgy, nem azért, mert rosszat akar neked, de csak úgy bemond valamit a kis elméjéből, és aztán meg te gondolkozol el ezen, hogy tényleg mi lesz, ha meghalsz, és mi lesz a cipőiddel, meg hát egyáltalán az életről elgondolkodik az ember, csak azért, mert egy egyszerű dolog miatt egy gyermek felhívta erre a figyelmét, szerintem zseniális, köszönjük a történetedet, és kedves hallgatók, azoknak is köszönjük, akik velünk maradnak, mert még egy blokkra visszajön ma a Cegdét hangja, és hogyha üzenetet küldenének, akkor 0635 92592.

0: elérkeztünk a mai utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, és hát szerintem nem volt egyszerű a mai adás, mármint hogy remek üzeneteket kaptunk. A témánk ugyanis, hogy mi volt a legviccesebb, amit bölcsiskorú gyerektől hallott. 0635925925-ös, kívánság@cegdedradio.hu. Ide jöttek az üzenetek, és még jöhetnek is, mert azt kell, hogy mondjam ezen a ponton, hogy túl sok üzenetünk van ahhoz, hogy mindenki beleférjen. Szóval biztosan lesz egy folytatás ebből az adásból, úgyhogy aki esetleg nem kerül sorra, az se aggódjon, mert majd biztos, hogy sor kerítünk rá, csak nem ma, hanem egy másik alkalommal, és nem is holnap, mert holnap egy újabb témával jelentkezik majd a Cegléd hangja. Itt is van Franciska üzenete, a legújabb kiosztása a kislányomnak, ha összeveszünk valamin, soha többé nem leszek a barátod, törött szív, és a törött szívet mutatja is a kezével. Na, ez a nem semmi. Egyrésztről ezt én is megfenyegettem többször például unokaöcsémet, hogy ha most ezt csinálod, én nem leszek a barátod, és nekem mindig az volt a válaszom, hogyha én is megkaptam ezt, tehát ő azt mondta, hogy nem lesz a barátom, akkor én visszavágtam neki, hogy unokatestvérek vagyunk, nekünk kötelező barátoknak lenni. Tehát nincs más választása. Úgyhogy mi egy barátok is vagyunk, azért, mert rokonok vagyunk, ez egyértelmű, determinálva van. Itt van, azt mondja Zsuzsanna üzenete, jó kis beszólások, jól telt az esti időm, imádom a gyerekeket, jó magam is, 18 hónapos unokám, bohókás kacsintásait, mimikával nagyon szeretem, egyszavasakkal kommunikálunk, már most tudni látni rajta, lesz itt minden, jól után az mindenkit, rengeteget kacogunk, ő meg velünk, vagy rajtunk, ki tudja. Köszönjük szépen, bár konkrétumot nem írtál, majd hát, ha az is jönni fog egyszer, vagy mondjuk a következő adásra lehet, hogy már mond egy-két olyan aranyköpést, amit leírhatsz nekünk. Viktória, egyik barátnőm kislánya sűrűn azt kiabálta, hogy kukucsa. Megkérdeztem, hogy mi az a kukucsa. Kiderült, hogy a kulacsot hívta a kukucsának, mert szomjas volt. Hát igen, pedig kukucskálásnak is gondolhatta volna valaki, de mégsem az volt. Itt van nekünk Maja üzenete, aki azt írja, hogy én nem hallottam semmit. Igen, ezek nagyon egyszerűek, amikor egy betűt valahogy mással pótol ki, mert egyszerűen úgy érti. Volt egy rokonom, unokaöcsém, aki például a C betűt KS-nek ejtette, tehát a harcot Harksnak, a Lucát, a hugát Luxának. És igen, hát ez ilyen egyszerű. A hallottam sem rossz egyébként. Itt van nekünk Ágnes, a műsor vége felé, az utolsó előtti, aki azt írja, a bátyám elvitte az akkor 2-3 év körüli fiát karácsonyfát vásárolni a helyi erdészetbe. Már jó ideje válogattak, amikor megszólalt a gyerek, apa, menjünk haza, hozzon inkább a Jézuska, mert én már fázok. Egyébként ez tényleg ilyen egyszerű, hogyha úgyis jön a Jézuska, ha ajándékot is hoz, hozzon inkább fát, ő is, és kész, nem kell ezzel az időt pocsékolni. És végül Krisztina az utolsó, Balatonon, nézd anya! Itt is van egy kikötő cica. Valamiért a horgonyt, vagyis hát a vasmacskát nevezte el kikötő cicának. Szerintem remek sztori, és a gyermeki elmére nagyon is jellemző az ilyen kreativitás. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, kedves hallgatók, és ahogy mondtam, folytatódik majd ez a téma itt a Cegléd hangjában, de holnap egy másik témával jövünk, és maradjanak addig is a Cegléd Rádióval. Vörös Nendi köszöni megtisztelő figyelmüket és a válaszaikat, a viszonthallásra.
1: Következzen egy friss dal itt a Cegléd Rádióban.

0: Kitartott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mitől bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózásnak, meg zseniális hétvégét. A mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig ez így lesz, kisebb, nagyobb megszakításokkal. Már is mutatom, hogy mivel indul a mai Jó reggelt Szeglé című műsor. Ez a dal szól azonnal a hírek után itt a 92-tön. Tartsanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-en haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, másnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is.
0: Az időjárásról.
1: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Süveges András vagyok, a műsorvezető, este 6-ig lehetünk együtt kisebb-nagyobb megszakításokkal. Folytatjuk dalokkal a jó reggelt Ceglédet, na meg a fontos hasznos infókkal, programajánlóval, lapszemlével, a csillagok üzeneteivel, 12 óra után pedig jön, mint mindig, hétvégén.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elastic 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: jó reggelt, szelídet, kedves hallgatók, azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal. Maradjanak velem, mert utána jövök vissza a dalokkal.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Jövő héten érkezik a dízel támogatás első részlete. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Tovább gyorsult a népességfogyás. Idén augusztusban csaknem 7,5%-kal kevesebb gyermek született, mint az előző év azonos időszakában, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Augusztusban csaknem 6000 gyermek született, míg több mint 9000-re haltak meg. Az adatokból az is kiderült, idén január és augusztus között csaknem 35 000-rel több magyar halt meg, mint amennyi született. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, másnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. A hidak mellett megtisztítják a váralagutat is.
1: Az időjárásról.
2: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózás kívánok mindenkinek, este 6-ig a mikrofonnál Süveges András. A jó reggelt szegnédet azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, jön többek közt majd a Valmar és Manuel közöse, az Éget a nap, de itt lesz velünk a New Level Empire is, valamint a Hertz és Purple Disco Machine közösen, meg én is, programokat ajánlok majd hamarosan, és elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén, maradjanak velem!
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerda. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi város könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap Ma Holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Sziasztok! Hamarosan folytatjuk a Célidia kedvenc közös ismerőseivel, előtt azonban már is mondom, mi lesz a hétvégén, már ami az időjárást illeti és Magyarország területét. Holnap szombaton nyugaton csak nem zavartalan lesz a napsütés, máshol időnként fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg, de csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős, hajnalban többfelé alakulhatnak ki pára ködfoltok, hajnalban 2 és 10 fok közötti értékeket méretünk, a délutáni órákban 19-24 fokra van kilátás. Vasárnap a hűvös helyenként párás, ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés felhő lehet az égen. A déli szelet a Dunántúlon élénk, Sopron környékén erős lökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható.
1: Céglid Rádió, frissen és egykori kedvencek, változatosan.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggel műszak második felvonása. Ez a közös ismerő szól, azonnal a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
8: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság.
2: Az időjárásról.
8: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Pozitívan átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózás, na meg remek hétvégét. A Jó reggelt Ceglédet azonnal folytatjuk kiváló slágerekkel, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével. Ennek a rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt pár napra, megnézzük, mit történt celebtestvéreinkkel, úgyhogy ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Ceglédet!

0: titokban jelentette be magukat az anyakönyvvezetőhöz. Aligha a klasszikus romantika jut elsőként az eszébe bárkinek is, a gangstazal és a kártel oszlopos tagjáról, de a rapper megmutatta, az ort külső bizony érző szívet takar. Kalmár Laca, vagy ahogy mindenki ismeri, Big Daddy Laca ugyanis, aki több mint 30 éve hűséges zenekarához, most magánéleti hűségéről is tanúbizonyságot tett. A rapper és kedvese, bár 8 éve együtt vannak, csak 2 éve költöztek össze. Olyan hamar összecsiszolódtak, hogy a hagyományos értékrendet valló Big Daddy Laca a Gangsta Zoli és a kártel alapító tagja számára nem volt kérdés az esküvő. Zsófinak, akit én Mancinak hívok, szeptember 13-án volt a születésnapja, és szerettem volna, ha azt már férjként és feleségként ünnepelhetjük, mesélte a Hot magazinnak Big Daddy Laca, aki Gangsta Zolival korábban egy kocsmát üzemeltetett. Ezért arra gondoltam, meglepem őt, és a háta mögött bejelentkezem az anyakönyvi hivatalba, amikor otthon beszámoltam neki erről, kikerekedett a szeme, de nagyon örült a hírnek. A párnak így nem sok ideje maradt a nagynap szervezésére, de szerencsére nem akartak hatalmas habos-babos esküvőt. Így is olyan lett az egész, amilyennek szerettük volna. A szűk család előtt mondtuk ki az igent, ott volt az anyukám, Zsófi szülei, a gyerekeink, meg a tanúk. Nagyon megható volt az egész. A bevonuló zenét a fiam írta. Megkértem ugyanis Botit, hogy zongorázza már fel a Mancival közös zenénket. Erre írt nekünk egy dalt, amivel a könnyekünk meghatott bennünket. Már ott pislogtam. Aztán Zsófi felolvasott nekem egy verset, majd én is elmondtam a beszédemet, ami nagyon betalált, mert mindenki, még az anyakönyvvezető is megkönnyezte. Utána együtt megebédeltünk, majd én mentem fellépni, a feleségemet pedig a barátnői elvitték a Budapest Parboy retro buliba. Elképesztő az egész, hogy egy hirtelen ötletből egy ilyen csudajóság lett. Árult el Big Daddy Laca, a borsalány.hu-t vele is foglalkozik.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kia Sportage 8 949 000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a blik.hu oldallal, kedves hallgatók, a lapszemlét. Már nem kell sokáig várniuk a nézőknek az RTL egyik legkedveltebb műsora, az Árulók gyilkossága kastélyban indulására. Megkezdődött a visszaszámlálás. A stratégiai, pszichológiai reality műsor 5. évada október 6-án kerül először képernyőre. A nyitó epizódot egyedülálló módon még ezelőtt október 1-e és 4-e között moziban is bemutatják. A Blik megtudta, ki lesz az a három híresség, aki biztosan ott lesz az idei mezőnyben, amely az előző évadokhoz hasonlóan várhatóan több mint 20 tagú lesz. Úgy tudjuk, írja a blik.hu, Hámori Barbara, Rácz Jenő és Kovács Dávid is a túlélésért küzd majd a bajos hangulatú kastélyban. Nagyon meglepődtem, amikor felhívott ezzel Nyári Gábor az RTL kreatív produceremet, előző nap fejeztük be az Exek csatája című produkciót, ahol együtt dolgoztunk. Azt hittem, hogy amiatt keres, de ehelyett megkérdezte, mit szólnál ahhoz, ha részt vennél az Árulókban szereplőként az Árulók gyilkossága kastélyban. Korábban azon gondolkodtam, ha létezik olyan műsor, amiben egyszer kipróbálnám magam szereplőként, az az Árulók. Az embernek van egy prekoncepciója arról, hogy ő milyen. Rólam is van egy prekoncepciója az embereknek. Így nagyon érdekes tapasztalat volt, hogy milyen nehezemre esik nem igazat mondani, és egyszerűen nem is tudok nem önazonos lenni. Nagyon örülök, hogy elmentem a műsorba. A két nagy gyermekem óriási Árulók rajongó, alig várják, hogy lássák a műsort, mondta a lapnak Hámori Barbara, podcaster, televíziós producer. Rácz Jenő, Michelin csillagos év épp az ellenkező végletet képviselte, ő nem igazán tudta, mire vállalkozik, amikor felkérték a műsor szereplőjének. Nem néztem előtte a műsort, nem volt semmilyen viszonyítási alapom, hogy mi az, amire számítanom kellene. Nem is értettem, hogy az embereket hogy tudja egy ilyen valóságsó ennyire bevonzani. Utána megnéztem az előző évadokat, de még akkor is szkeptikus voltam, nem tudtam elképzelni, hogy hogyan lehet az, hogy az ember paranoiás lesz és olyan gondolatokat szül az agya, ami korábban fel sem merültek benne, de aztán engem is beszippantott a műsor. Izgalmas volt olyan dolgokkal szembesülni, amikkel előtte nem vallott a balatnak. Rácz Jenő. A blik.hu oldal természetesen folyamatosan bemutatja majd azokat a szereplőket, akik benne lesznek majd ebben a bizonyos műsorban. Jó olvasgatást!
0: Jó reggelt, Ceglék!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: dallal folytatjuk reklámok után, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglédet, aztán jövök vissza a Ceglédiek kedvenc dalaival, maradjanak ezért is velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Újabb támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Pártelnököt és alelnököket választ ma a Mi Hazánk. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. A Sándor Palota azt írta, a nemzetközi fejleményekről a legjobb olyan államok vezetőitől tájékozódni, akiket közvetlenül is érintenek ezek a folyamatok. Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudás alapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Egy napra megnyílik Budapest egyetlen trolibusz garázsa. Az érdeklődőket áramszedőkezelés, kerékcsere, különleges járművek, tesztvezetés és kabriobuszos élményutazás is várja. A trolibusz garázsban kerül sor a BKV idei utolsó nyílt napjára. A telephelyre külön járatokat is indít a közlekedési társaság.
2: Az időjárásról.
7: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről!
8: Lendületes, változatos zenék,
2: hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt kisebb, nagyobb megszakításokkal. Most folytatjuk a jó reggelt Ceglédi dalokkal, nem sokára programokat ajánlok, és szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Jó reggelt Ceglédi!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Város Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. A déli a Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklők is kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Hétfőn az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol sem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A szél mérsékelt marad, hajnalban 1 és 9 fok, míg délután kellemes 22-26 fokos idő várható.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik felvonása. A csodálatos Olivia Dean énekel majd a hírek után, tőle szól a Man I Need című sláger, maradjanak vele.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Márák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a magyar állam kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a MEL rák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
2: Az időjárásról.
7: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapujbejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vidám habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Süveges András, folytatjuk a jó reggelt Ceglédet a dalokkal, a kiváló közös ismerősökkel. Hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt!

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat, ez a mai nap vezér gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül, kos. Ma, ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezeted. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányos és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztat, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

even if you know.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak.
5: Folytatjuk azonnal a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valami nem úgy sikerült most, ahogyan szeretted volna, vagy meghiúsult egy terved, ne ess az önsajnálat csapdájába, és ne kezd mindent és mindenkit okolni mindezért. Van olyan, hogy egy ideig nem jó lapokat oszt nekünk az univerzum, de ilyenkor fel kell állni, újra keverni a kártyákat, és átvenni tőle az osztás jogát. Vedd a kezedbe a sorsodat, te magad. Skorpió, ma talán félénkségből nem tudod elmondani valakinek, mit érzel, nem tudod kifejezni, mit gondolsz róla. Ha viszont elmaradnak a szavak és a gesztusok, sohasem tudod meg, mi lett volna a reakció, és így szegényebb lehetsz néhány, vagy éppen jó sok boldog pillanattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma! Nyilas! Ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat, vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak! Ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napod, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ma például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő egyénzetekkel az alábbi helyszíneken. A piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsy-Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
0: Cegléd Rádió.

0: 92-tön a Ceglid Rádióban, azonnal folytatjuk a Jó reggel Ceglidet a legfrissebb infókkal, aztán pedig a dalokkal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: Ceglid Rádió 92-t! Hírek a Ceglid Rádióban!
2: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Motoros felvonulást tartanak ma a Merrák elleni küzdelem jegyében. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A magyar-kuvaiti kapcsolatok fejlesztési irányairól, a közel-keleti válságról és annak hatásairól tárgyalt Baka András köztársasági elnök Kuvait koronahercegével. A találkozóra New Yorkban került sor, ahol a magyar államfő az ENSZ közgyűlésen vett részt. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Ma tartja tisztújító kongresszusát a Mi Hazánk mozgalom. A budapesti tanácskozáson pártelnököt és alelnököket is választanak a küldöttek. A pártelnöki tisztségért a szervezetet jelenleg is vezető Torockai László indul, és folytatná munkáját Dúró Dóra alelnök is. Megtartaná eddigi tisztségét Apáti István, Dócs Dávid, Novák Előd és Pakusza Zoltán alelnök is. Rózsaszínbe öltözött motorosok vonulnak végig ma a Merrák elleni küzdelem jegyében Budapesten. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett akció célja, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szűrővizsgálatok fontosságára, valamint hogy érdemes időben orvoshoz fordulni.
1: Az időjárásról.
2: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul. Holnap is száraz, napos idő lesz.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál este 6 óra egy kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Most folytatjuk dal a Molnár Tamás és Majka. Sok közöséből az egyik a visszapillantó következik, aztán jövök vissza. Programokat ajánlani, szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
3: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svábsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
2: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik, a Déli Báb kávézó és street food.

0: Kívánok velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Államkincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúródóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Sláliz Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars filmtörténeti hatásáról.
2: Az időjárásról.
6: A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
7: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes ébredezést a későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A mikrofonnál este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András, azért is fogalmaztam így, mert természetesen Szombat évén jelentkezik hétvégi válogatásunk. Ma három beszélgetés hallatnak majd a kedves hallgatók, hogy milyen témákkal készült Szatmári Gábor. Ez kiderül nem sokára. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, már csak azért is, mert nem sokára mai nappal, szeptember 26-ával foglalkozok.
1: Jó reggelt, Ceglé!

hallgatók, szeptember 26-a van a mai napon, a Justinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Pál nevű ismerőseiket, és egyébként a Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelen

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
5: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1943-ban látta meg a napvilágot Szörényi Szabolcs kosudias énekes, basszusgitáros, zeneszerző, Szörényi Levente testvérbátyja, számos dal szerzője. Ő írta többek között Koncsúzsa, Mr. Alkohol és az Illés Együttes Sárika című örökzöldjét is. A váci Sztáron Sándor gimnáziumban tanult, ahol Leventével már gyakran léptek fel együtt, mint gitárduó. Az őrült szörényiekként emlegették őket. Az iskolai Ki mit tudott 1962-ben nyerték meg, Kőszegi Imrével, Bajtala Jánossal játszottak együtt, később pedig Rádúj Mihály is belépett az együttesbe. Mediterrán névvel indultak az 1962-es országos Ki mit tudon, de csak az elődöntői jutottak és egy kis lemezt is rögzítettek Német Lehellel. A zenekarra felfigyeltek, így hamarosan Kon Zsuzsát és Gergely Ágit is kísérték, és önálló számokat is játszhattak. Szörényi Szabolcs a Budapesti Műszaki Egyetemen vége

0: kezdte felsőfokú tanulmányait, csak egy évet végzett el, de ez most annyira nem fontos. 1964-től 1973-ig az Illés együttes, 1974-től 1984-ig a Fonográf együttes tagja volt. 1984-től csak alkalmankit, illetve néhány lemezen zenélt, számos színházi, szabadtéri film és lemez produkció zenei rendezője volt. 2024-ben hagyott itt minket. A folytatásban pedig, ha már emlegettem az Illés formációt, akkor ez a csapat jön itt a 92-től.
1: Jó reggelt, Ceglét!

születésnaphoz zenészekkel, zenei fordulókkal, kedves hallgatók. 1945-ben látta meg a napvilágot Brian Ferry, angol énekes dalszerző, a Roxy Music egyik alapító tagja. Ferry a Newcastle Egyetemen tanult 1964 és 68 között, ahol a diákokból álló City Blues együttes tagja volt. Később Ferry fazekasságot ment tanítani egy londoni iskolába, ahol megalapította a Banshees nevű formációt, majd a Gasboardot. Ezeken az együtteseken keresztül vezetett az út a Roxy Musicig. 2003-ban Párizsban ezen a napon hunyt el Robert Palmer, kétszeres Grammy-díjas, MTV Video Music Awards díjas, a Brit Awards legjobb férfi rock előadói díjára két alkalommal jelölt angol énekes, gitáros, basszusgitáros, billentyűs, dobos. 15 éves korában a Mandrakes együttesben játszott Rhythm and Blues, de két év múlva, mivel az édesapja brit királyi haditengerészet hírszerző tisztje volt, a család ideglenesen Máltán telepedett le, majd ismét Yorkshire megyébe, Scarborough-ba költözött. Robert 20 éves koráig grafikusként dolgozott, majd az állását feladva Londonba költözött és csatlakozott a 12 tagú jazzrockot játszó Dada nevű együtteshez, melynek az énekese Elkie Bruce volt. A Dadából alakult 71-ben a Vinegar Joe zenekar, a tagjai Palmeren kívül Elkie Bruce, Peter Gay gitáros, Steve York basszusgitáros, Mike Dacon billentyűs és Peter Gavin dobos. A zenekar 74-ben feloszlott, 74-ben egyedül maradt a zenei elképzeléseivel, mármint Robert Palmer, átment az USA-ba, ahol a Meters nevű New Orleans később pedig a Little Feat zenekar kísérte. Hát így indult, kérem szépen, Robert Palmer zenei pályafutása. Ő következik egy kiváló dallal itt a Cegléd Rádióban. Szép.

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, még folytatjuk a következő fél órában születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal, most azonban érkezik Tiesto és az I Follow Rivers, maradjanak velem!
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió!

0: Kedves hallgatók, a Jó reggelt Szegédet most a legfrissebb információkkal folytatjuk, utána pedig majd visszatérek a dalokkal, valamint zenei évfordulókkal, születésnapos zenészekkel. Maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió! Hírek a Szegléd Rádióban!
2: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Slánic Béla lett a Magyar Állam Kincstár új elnöke. Napos, száraz, enyhe idő lesz. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer orsója megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazógombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a média tanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer orsója tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg a közösségi oldalán. A híre reagálva Csézi Erzsébet a közösségi oldalán közölte, ő kérte pattársa segítségét és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. Új elnököt nevezett ki a Magyar Állam Kincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a Magyar Állam Kincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Ma rendezik a 4. pécsi Star Wars napot. Az eseményen a látogatók megtekinthetik Palpatine császár trónját, beleülhetnek egy vadászbirodalmi űrhajó pilóta ülésébe, valamint Han Solo karbonitba fagyasztott testével is fotózkodhatnak. Délután pódiumbeszélgetést tartanak az elmúlt 50 év galaktikus sikereiről és a Star Wars filmtörténeti hatásáról.
1: Az időjárásról.
2: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Szeglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kedves ébredezés, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azonnal zenékkel. A mikrofonnál egyébként este 6-ig kisebb-nagyobb megszakításokkal Süveges András. Szóval jönnek a dalok, hamarosan pedig újra foglalkozok születésnapos zenészekkel, zenei infordulókkal. Na meg persze egy kicsit később programokat is ajánlok. Maradjanak velem.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.
0: Már is folytatjuk a zenenaptár rovatot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Kérem szépen, 1968-ban $150 büntették a Rolling Stones gitárosát Brian Jones-t marihuána birtoklás miatt. 1981-ben az Iron Maiden zenekarhoz csatlakozott Bruce Dickinson énekes, és 1957-ben ezen a napon a Broadway-n bemutatták a West Side Story című musicalt. 1947-ben született Lynn Anderson, amerikai Grammy-díjas country énekesnő és hivatásos lóversenyző. Egyébként ő volt az első nő, aki American Music Award díjat nyert. 1948-ban született Olivia Newton-John, négyszeres Grammy-díjas angol-ausztrál énekesnő és színésznő. A brit birodalom rendje parancsnoki fokozata és az Ausztrália rendje rendtagi fokozata kitüntetések birtokosa, lemezeladásai és a slágerlistán töltött idő alapján a 70-es évek legsikeresebb angol nyelvű énekesnője volt. Filmes és zenei karrierje 60-as évek közepén kezdődött. Velszi és német származású, brit születésű, Ausztráliában nevelkedett, évtizedek óta az Egyesült Államokban élt, önmagát ausztrálnak vallotta, legismertebb dalai közül mindjárt játszok egyet, és ha már az ismert dolgoknál tartunk, legismertebb filmszerepei közé tartozik, ugye például Sandy Olson a Grease-ben és Kiara a Xanadu-ban. A rák elleni küzdelem, a természet és az állatvédelem támogatója volt. Olivia Newton-John énekel itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a ceglédi város könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.

0: Hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres, Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkarság@petratrans.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
6: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
7: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
8: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
9: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
8: Dehogy, ide a Nádasba.
9: Na de Béla, maga huncut?
8: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
10: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
11: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
12: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, Semkut minősítéssel.
3: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezése tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
13: Eladnád az ingatlanod?
14: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
13: Bugár Zsanettet.
14: Miért pont őt?
13: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
14: A felkészítésben is segít.
13: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
14: És a kötelező papírok?
13: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
14: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
15: Megszületett a megállapodás az Ukrajnának szánt újabb EU-s támogatásról. Jövő héten kapják meg a dízelesek az üzemanyag támogatás első részletét. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Magyarország nem blokkolja tovább Ukrajna uniós csatlakozását, de a gyorsított eljárást továbbra sem támogatja a kormány, jelentette ki Ruszin Szendi Romulus a német védelmi miniszterrel tartott közös budapesti sajtótájékoztatóján. A magyar tárcavezető úgy fogalmazott, nem lenne fair, ha Ukrajna megelőzne olyan országokat, amelyek már több éve várnak a csatlakozásra. A kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű visszanemtérítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő munkavállaló közösség élvezhesse ennek sikerét. Új elnököt nevezett ki a magyar államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáltató államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAVA jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20.000 forintnyi támogatást a magyar államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. Az eset még csütörtökön történt. A majmot a fővárosi állat és növénykert fogadta be, ahol karanténba helyezték. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
2: Az időjárásról.
15: A pára és ködfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet délután 20 és 24, este 8 és 13 fok között alakul.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapujbejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András. Folytatjuk azonnal a szombat délelőtöt zenékkel, nem sokára pedig a lapszemre nevezhető kis rovatnak köszönhetően visszatekintünk az elmúlt időszakra, napokra, és rákukkantunk, hogy mi történt celeb testvéreinkkel. Maradjanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió.
0: A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszky téren a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovíz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az Automosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek. Tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Kapa eltűnt, gerebje eltört, fűnyíró elrágta a kábelt a kutya.
5: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
6: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
5: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
7: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
8: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd Árpád utca 31.
9: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 7 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre is vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra.
0: Ceglédi Rádió. Tűzzenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: részletes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu oldalra foglalkozok most. Ahogyan tudnék élni nélküled, sztári, amiközben a képernyőn az X-Faktor új műsorvezetőjeként bizonyít, az infalak mögött élete legszebb szerepére készül. Ember Márk hamarosan apa lesz. Folyamatos mozgásban van, mármint a színész, az energiája egyszerűen kiapadhatatlan. A műsorvezető elárulta a Hot magazinnak, hogy mi áll ennek a dinamizmusnak a hátterében. Azzal foglalkozhatom, ami igazán érdekel, és olyan emberek vesznek körül, akik feltöltenek. Ezért ahelyett, hogy elfáradnék, ez a közeg inkább inspirál és új lendületet ad a folytatáshoz, kezdte a Hotnak. Amikor a kamerák leállnak és véget ér egy feszített tempójú nap, Ember Márk X-Faktor műsorvezetőként bevált módszerekkel rázza le magáról a fáradtságot. Rendkívül nagy szükségem van az én időre. Az utazás, a sport, a motorozás vagy éppen a társas játékozás mind olyan dolgok, amik igazán kikapcsolnak és örömet okoznak nekem. Mivel Ember Márk édesapa lesz hamarosan, ezért a jövőben elengedhetetlen megtalálni az egyensúlyt a feszített tempójú munka és az otthoni világ között. Mérhetetlenül boldog vagyok. A családra soha nem lehet elég időt szánni, hiába érezzük úgy, hogy rengeteg a teendőnk, a szeretteinknek szentelt percekből valójában sosem elég. Mindenkinek csak azt tudom üzenni, hogy töltsön minél több időt a hozzátartozóival. Cindy Crawford teljesen összetört fia Presley Gerber halála után. A világhírű modell 27 éves gyermeke szeptember 20-án hunyt el egy Santa Monica-i rehabilitációs intézetben, ahol kezelés alatt állt. A családhoz közel álló források szerint a modell fia halála óta vigasztalhatatlan, egyszerűen képtelen feldolgozni, hogy már nincs többé. A borsonline.hu oldal ezzel is foglalkozik tehát. Cindy Crawford fia tehát szeptember 20-án tragikus hirtelenséggel hunyt el. A 27 éves Presley Gerber halála pedig az egész családot sokkolta. Egy benfentes forrás a Page Six-nek azt nyilatkozta, hogy anyafia között különösen szoros kapcsolat volt, és a modell vigasztalhatatlanul szenved. Sem ő, sem az apa nem képes elfogadni, hogy az egyetlen fiú gyermekük már nincs többé. Cindy vigasztalhatatlan, teljesen összetört. Ez minden szülő legrosszabb rémálma, és a család még mindig próbálja feldolgozni mindazt, ami történt. Presley Gerber hosszú ideje küzdött függőséggel és mentális problémákkal, és ezekről idővel egyre nyíltabban beszélt. A család azonban ezekben a nehéz időszakokban sem fordult el tőle. A Page Six egyik forrása szerint Cindy Crawford és férje mindig aggódtak a fiúkért, de soha nem szűntek meg támogatni őt. A szülők azt szerették volna, hogy fiúk jól legyen, és megkapja azt a segítséget, melyre szüksége van. Presley Gerber testvére is végig a fiú mellett állt, és állítása szerint mindig próbált ő a könnyebb eset lenni, aki nem kér segítséget, nehogy még több terhet helyezzen a szüleire. A Santa Monica-i rendőrség Presley Gerber halála után egy nappal szeptember 21-én azt közölte, hogy a halálesetet jelenleg túladagolásként vizsgálják. A hatóságok ugyanakkor azt is kihangsúlyozták, hogy nincs jele idegenkezűségnek. És bár a boncolás már elvégezték, a halál okának megállapításához további vizsgálatokra és tesztekre van szükség. A borsonline.hu erről is ír.
0: Cegléd Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Veréb Tomi, az ismert énekes színész, őszintén beszélt arról, hogy karrierje során többször is szembesült a művészvilág egyik legnagyobb dilemmájával, érdemes-e olyan felkéréseket elvállalni, melyek ugyan pénzt és ismertséget hoznak, de távol állnak attól, amit valóban képviselni szeretne. Egy műsorban elmondta, hogy a nemetmondás képessége ma már egyre fontosabbá válik, és a művészek körében is egyre többen foglalkoznak azzal, hogy milyen kompromisszumokat érdemes megkötni a karrier érdekében. A nemetmondás intézménye szerintem egy tök új dolog. Ma már egyre többet beszélünk arról, hogy mit érdemes elvállalni és mit nem, fogalmazott. A színész elárulta, hogy mindig mérlegel, amikor egy új lehetőség adódik, és igyekszik hosszú távon gondolkodni. Mindig lesz olyan döntés, amikor az ember azt mérlegeli, hogy megéri-e a pénz vagy a hírnév. Én hosszú távon inkább azt szeretném erősíteni, hogy nem vállaljak el mindent, mondta hozzátéve, hogy karrierje elején ő is hajlamos volt olyan feladatokat elvállalni, melyekkel ma már óvatosabb lenne. Különösen a bizonytalan időszakokban volt nehéz ellenállni a csábító ajánlatoknak. Volt olyan, hogy kétségbeesésemben vállaltam volna egy műsort, mert éppen nem látszott, mi következik. A műszpálya ilyen, egyszer rengeteg a munka, máskor azon gondolkodsz, mi lesz a következő feladat, osztotta meg tapasztalatait. Veréb Tomi szerint ezek a helyzetek fontos tanulságokkal szolgáltak számára, és megtanították arra, hogy a rövid távú előnyök helyett a hosszú távú célokat tartsa szem előtt. Azt kell szem előtt tartani, hogy ne vállaljunk el olyat, ami túlmegy egy határon. Lehet, hogy rövid távon nehezebb nemet mondani, de hosszú távon ez éri meg, hangsúlyozta tehát Veréb Tamás, vele is foglalkozik a portál. Maradunk még mindig a blik.hu felületnél. Újabb szív probléma miatt szakadt félbe Lionel Richie turnéja. A 77 éves világsztár a hónapban másodszor került kórházba, ahol az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt átesett egy beavatkozáson. A Grammy-díjas énekes a szóvivője szerint jól van, de egy kis szünetre van szüksége, mielőtt újra színpadra lép. Ismét kórházba került át az Oscar és négyszeres Grammy-díjas amerikai énekes dalszerző Lionel Richie, aki egy újabb szív probléma miatt arra kényszerült, hogy lemondja a Sing a Song All Night Long elnevezésű turné a soron következő 3 koncertjét, értesült egy amerikai portál. Az internetes újságnak nyilatkozó közvetlen információkkal rendelkező források szerint a legendás zenész jelenleg pitvar fibrilláció, vagyis az egyik leggyakrabban előforduló szívritmus zavar miatt kezelik, egy olyan eljárása, ami nem számít nagy műtétnek. Az úgynevezett abláció egy minimálisan invazív beavatkozás, amely során kóros szöveteket, elektromos pályákat vagy vénákat rombolnak szét, vagy zárnak el hő, lézer vagy rádiófrekvenciás energiával, ezáltal segítve azt, hogy helyre álljon a normális szívritmus. Ezzel a témával egészen pontosan Lionel Richie-vel is foglalkozik a blik.hu felület.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Következzen egy friss

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!

0: Olivia Dean énekel majd hamarosan, tőle szól majd a So Easy című közös ismerős. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpa volt a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Több mint 6,5 milliárd eurós támogatást kap az EU-tól Ukrajna. Sejemmajmot találtak a rendőrök egy tiszafüredi férfi autójában. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza, 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Itthon a kormány a stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű vissza nem térítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Azt kéri tőlük, minél több magyar üzleti szereplő, munkavállaló közösség élvezhessen sikerét. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20000 forintnyi támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó utánjára jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Fehér pamacsos sejemmajmot találtak a rendőrök egy autóban egy közúti ellenőrzés során Pomáznál. A ritka állat annak a tiszafüredi férfinak a kocsijából került elő, akinél tavaly ősszel egy csempészett tigris kölyköt foglaltak le otthonában. A nyomozók a férfit engedély nélküli tartás ügyében gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnismétlés miatt őrizetbe vették. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
2: Az időjárásról.
9: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiószelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kötötés, további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, illesz ez este addig kisebb nagyobb megszakításokkal, mert hogy 12 óra után jön hétvégi válogatásunk, majd három beszélgetéssel most megérkeznek a dalok, hamarosan pedig én vissza, és elárulom, mit üzennek már a csillagok, elsősorban azok számára, akik lemaradtak a jó reggelt Szegédről, mert én ott ezt már akkor megtettem, úgyhogy jön a napi horoszkóp mindjárt, maradjanak velem!
1: Szegléd Rádió!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovak keresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet, a telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Város Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Robert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A tegnap a holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. FM.

0: Már is folytatjuk itt a 92-tön a csillagok üzeneteivel a Cegléd Rádióban. Keverd újra a kártyákat, ez a mai nap, ezért gondolata, mottoja, mondata, hogy miért, ez nem sokára kiderül, kos. Ma, ha nem figyelsz oda, annyira belevetheted magadat a munkádba, hogy észre sem veszed majd, hogy már a saját határaidat feszegeted. Esetleg olyan türelmetlenné válsz a környezeteddel, hogy azután már amiatt lesz bűntudatod. Vállalj fel csak annyit ma, amit egy laza csukló gyakorlattal teljesíteni tudsz, azután törődj inkább a pihenéssel, és töltsd az időt a szeretteiddel. Bika, ma úgy érezheted, hogy körülötted mindenki csak akadályoz abban, hogy haladni tudja terveiddel, és mintha csak egy behúzott kézifékes autóval próbálnál haladni előre. Lehet, hogy le kellene állnod egy időre, eltakarítani, ami az utadban áll, és kiengedni azt a féket, majd úgy folytatni a munkát. Ikrek, ha úgy érzed, nem kapsz megfelelő figyelmet, akkor igyekezz változtatni a hozzáállásodon, és ne csak a negatív dolgaidat hozd előtérbe, ha valakivel beszélgetsz. Tele van az életed vidám és érdekes dolgokkal. Legyenek ezek a témák, ha valakivel kapcsolatba kerülsz, és meglátod, hogy le sem tudod majd vakarni az embereket magadról. Rák! Talán ma kissé szomorkásabban indul a hangulatod, de ennek ellenére ügyelj arra, hogy ne a negatív dolgokkal bombázd a környezeted. Igyekezz pozitívabb hangulatot árasztani, és kevésbé terhelni a szeretteidet a bajokkal. Rengeteg jó dolog van az életedben. Beszélj bátran azokról is, ettől te is jobb kedre derülsz majd. Oroszlán, ma valami új és érdekes dolog kerül a látókörödbe, de talán nem érzel magadban elegendő erőt ahhoz, hogy tegyél is azért, hogy közelebb kerülj hozzá. Pedig, ha változást akarsz, akkor nem nagyon tehetsz mást. Ki kell mozdulnod a komfortzónádból, és kockáztatnod kell. Valamit valamiért. Szűz. Ma lehet, hogy kicsi magányosnak és elszigeteltnek érzed magad, mivel egy olyan téma foglalkoztat, melyet épp senkivel sem tudsz megbeszélni, vagy senkinek sem akarsz elmondani. Pedig ha így van, neked kell egyedül megoldást találnod erre az ügyre, amely talán egészségügyi, vagy személyes jellegű kérdéseket vet fel. Hamarosan folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió FM

Folytatjuk azonnal a csillagok üzeneteivel itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ha valami nem úgy sikerült most, ahogyan szeretted volna, vagy meghiúsult egy terved, ne ess az önsajnálat csapdájába, és ne kezd mindent és mindenkit okolni mindezért. Van olyan, hogy egy ideig nem jó lapokat oszt nekünk az univerzum, de ilyenkor fel kell állni, újra keverni a kártyákat, és átvenni tőle az osztás jogát. Vedd a kezedbe a sorsodat, te magad. Skorpió, ma talán félénkségből nem tudod elmondani valakinek, mit érzel, nem tudod kifejezni, mit gondolsz róla. Ha viszont elmaradnak a szavak és a gesztusok, sohasem tudod meg, mi lett volna a reakció, és így szegényebb lehetsz néhány, vagy éppen jó sok boldog pillanattal. Kalandra fel, gyűjts bátorságot, és lépj még ma! Nyilas! Ma kissé szomorú hangulatban telik a napot, hiszen talán véget ért egy kellemes időszak az életedben, te pedig nehezen tudod elengedni az ehhez kapcsolódó kellemes érzéseket. Nem is kell, legyenek ezek kellemes emlékek, de a gondolataid most már járjanak főleg az előtted álló jövőn. Ott is sok érdekes dolog vár, amely hidd el, legalább annyi örömet okozhat vagy hozhat, mint a mögötted álló periódus. Bak! Ha nincs jó kedved, vagy nyomasz valami, nem kell úgy tenned, mintha minden rendben volna. Ha kérdezik, mi a bajod, elmondhatod annak, akire tartozik, vagy akinek része van ebben. Ha pedig úgy érzed, hogy nem szeretnél most embereket látni, igyekezz úgy szervezni a napod, hogy minél többet legyél egyedül. Vízöntő. Fontos, hogy egyensúlyt tarts a saját érdeked és a mások elképzelései között, mert mostanában talán egyre többször rendeled alá a saját igényeidet a másokénak feleslegesen. Ideje egy kicsit többet törődnöd önmagaddal, és kevesebbet foglalkozni azzal, mit gondolnak mások, vagy mit szeretnének. Legyen például a mai nap teljesen a tiéd. És végül halak. Ha körülnézel, az élet a környezetedben olyan, mint egy szappanopera, és ez, ha jól állsz hozzá, nagyon szórakoztató tud lenni. Akkor például, amikor azt látod, hogy egyes emberek hogyan képesek a legapróbb dolgokkal is nehezíteni a saját életüket. Na de elgondolkodtál azon, hogy néha te életed is ilyen lehet mások szemében? Ha például lesz egy szituáció, amit érdemes elrejtened a kíváncsi szemek elől. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. A déli Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklőkések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Hétfőn az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol sem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A szél mérsékelt marad, hajnalban 1 és 9 fok, míg délután kellemes 22-26 fokos idő várható.
1: Ceglédi Rádió, frissz zenék és egykori kedvencek, változatosan.

0: Kedves hallgatók, a délelőttnek vége, a délután mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel. Jennifer Lopez és David Guetta közösen szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres. Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Zeglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglét Rádióban!
4: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. A sorkatonai szolgálat emlékeiről nyílik kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Szemléletváltásra van szükség az erdőgazdálkodásban is, jelentette ki az élő környezetért felelős miniszter a Nyírerdő nap megnyitóján. Gajdos László arról beszélt, hogy az előző kormány gazdasági alapon üzemeltette az erdőket, a Tisza kabinet azonban vállalta, hogy a legértékesebb öreg erdőkben nem engedélyeznek fakitermelést, a védett erdőkben pedig nem lesz tarvágás. A tárcavezető hozzátette, a klímaváltozás miatt figyelni kell arra, hogyan lehet fenntartani a hazai erdőket. Több új kiállítás is várja az érdeklődőket ősszel a Néprajzi Múzeumban. A szerdán nyíló tárlaton a sorkatonai szolgálat emlékeit és az ehhez kapcsolódó kulturális jelenségeket mutatják be. Jövő hónap végétől a hagyományos kézműves mesterek válogatott munkáit tekinthetik meg a látogatók. Novemberben pedig a Kádár rendszer sajátos tárgyvilágát lehet megismerni a Buhera című kiállításon.
2: Az időjárásról.
4: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Szőszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben, a következő órában és az azt követő 60 percben sem az enyém lesz a főszerep, hiszen jelentkezik hétvégi válogatásunk három beszélgetéssel, meg persze szólnak a dalok, most például Lost Frequencies-től a The Feeling, maradjanak velünk!
1: Szeglét Rádió!

0: 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
1: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
0: Ha ló nincs, jó a drótszamár is. Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár minden mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.

Kedves hallgatók, induljon tehát hétvégi válogatásunk, melyben ma három anyagunkat hallhatják. Az első kettőben városunk díszpolgárai szólalnak meg, ebben az órában az idei díjazott Tűri László lesz a vendégünk, egy óra után pedig 2023 díszpolgára Apáti Tóth Sándor fotóművész, aki nemrég tartotta meg székfoglaló beszédét a Magyar Művészeti Akadémián. Kettő óra után témát váltunk, és szétnézzünk a Magyar Agrárium házatáján. Bíró György falugazdászt kérdezzük a mezőgazdaságról és az abban dolgozók helyzetéről. Kezdjünk tehát egy köszöntéssel. 2026 szegrédi díszpolgára nem más, mint Tűri László tanár úr. Vele beszélgetett életútja fontosabb eseményeiről Szatmári Gábor. Hétvégi

0: Válogatásunkat ezzel a beszélgetéssel indítjuk.
1: Szegléd Rádió.
2: Hát bizony, kedves hallgatóink, túl vagyunk egy nem akármilyen héten. Ezen a héten, a múlt héten pontosabban ünnepeltük Kossuth Lajos toborzó beszédének évfordulóját. A Kossuth toborzó ünnepély már évek óta egy meghatározó eseménye a városnak. Hát kérem szépen, ennek pedig az egyik legmeghatározóbb eseménye a sok esemény között egy dísztestületi ülés, és a dísztestületi ülésen szokták átadni a Ceglédváros díszpontját. Polgára címet, ennek is már több évtizedes hagyománya van. Ebben az évben bizonyára nagyon-nagyon sokan tudják már, Tűri László vehette át ezt a jeles elismerést, és hát nekem is egy jeles elismerés az, hogy most őt itt köszönthetem a stúdiónkban. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, és az első szó mindenképpen a gratulációé.
3: Köszönöm szépen, és én is köszöntelek téged is, meg a rádióhallgatókat is. Nem először ülünk itt
2: egymással
3: szembe.
2: Nem bizony, éppen arról beszélgettünk, amikor telefonon egyeztettünk, hogy mikor is találkoztunk mi először. Ugye a rádiónknak volt egy előkorszaka, amikor ideiglenes háromnapos kis adások mentek, még a sportcsarnok volt akkor a helyszínünk, a régi sportcsarnok, és mi már ott is találkoztunk. Az valószínűleg 1996-ban lehetett, ugye?
3: Igen, én akkor kerültem be 95-be a hivatalba, a gimnáziumban.
2: Igen, hát ugye ez az egész pálya azért azzal indult, hogy te úgy gondoltad, hogy fizikatanár leszel, és az is lettél.
3: És az is maradtam.
2: És az is maradtál, azt hiszem ez már így marad örök életedre, de aztán egyszer csak kaptál egy hivatali megbízást. Ez volt akkor
3: 95-ben
2: történt ez.
3: 95 őszétől.
2: Igen, és ekkor már megfogalmazódott benned az az ötlet, ami aztán tulajdonképpen elvezetett egészen ez a díszpolgári címhez is mondhatni, hiszen hát te és barátaid álmodtátok meg azt a rendezvénysorozatot, aminek már a 30. évfordulóját ünnepelhettük az idén, a Kossuth toborzó ünnepének. Fú, hát mennyi mindenről tudunk itt beszélni, nagyon-nagyon sok mindenről, de kezdjük az elején azért mégis a fizikával, hogy... Kezdjük a fizikával, mert azért én azt hiszem, hogy ez nagyon fontos volt. A tanári életed is nagyon sokat belejátszott abba, hogy egyáltalán gondoltak rád akkor, amikor az a bizonyos irodavezetői állás megtalált téged. Milyen iroda volt az pontosan már?
3: Még osztálynak nevezték, művelődési oktatási osztály.
2: Igen.
3: Tehát akkor közműveléssel, oktatással foglalkozó szakembert keresett az akkori képviselőtestet, polgármester, és igazgatóhelyettes voltam akkor a gimibe, engem találtak meg, és azzal a feltétellel vállaltam el, hogy továbbra is taníthatom a fizikát a gimnáziumban, legalább egy osztályba. És ez 17 évig még bent voltam hivatalnok, 17 évig minden évben megtettem, így maradhattam fizikatanár.
2: Igen, ez egy szép gesztus is, mondhatjuk, de tulajdonképpen arról is szól, hogy nem akartál elszakadni azért,
3: pontosan,
2: ugye?
3: Pontosan.
2: Magától az oktatástól, mert kívülről könnyű aztán okosokat mondani,
3: igen.
2: De aki benne van, az látja a belső dolgokat is.
3: A pályafutásomat, meglehetősen rendhagyó úton kerültem a tudomány közelébe.
2: No.
3: Szakmunkás iskolába kezdtem, szakmunkás bizonyítványom van az általános iskola után, ezt kevesen tudják.
2: Igen.
3: Hát egyszerű falusi gyerek lévén nem nagyon volt olyan példakép vagy tájékozott ember a környezetemben, aki eligazított volna, meg nyilván én sem tudtam még akkor, hogy mire vagyok képes.
2: Hova valósi vagy, ha elárulhatjuk?
3: Törteli szomszéd település. És elmentem a vegyipar fellegvárába, nagy divat volt akkor Kazincz Varcika, a Borsodi vegyi kombinát, és hát ott lettem szakmunkás, vegyipari szakmunkás, és hát végére úgy kiderült, mire befejeztem az iskolát, hogy a tanulás viszonylag könnyen megy, hát akkor ne hagyjuk abba, elkezdtem dolgozni 3 műszakba a gyárba,
2: az igen.
3: Egy vegyi gyárba, ami önmagában is veszélyes, és elkezdtem a középiskolát, sajnos abban az időben még előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot. A 3 év az úgy, majdnem, hogy kidobtuk a ablakon.
2: Igen, jó, de azért a tudás ott volt, amit akkor szereztél.
3: Nyilván nagyon sok gyakorlati tapasztalatot jelentett, de előről kellett kezdenem a vegyipari technikumot, és annyit tudtam csak rövidíteni, hogy azért egy év alatt 2 évet sikerült elvégeznem levelező tagozaton.
2: Azért
3: és
2: szép.
3: Így 6 év után érettségiztem, akkor ezt technikus képesítő vizsgának hívták.
2: Igen.
3: Mert a szakmai tárgyak voltak túlsúlyba.
2: Nyilván, igen.
3: És hát amit még el kell mondanom, hogy lett fizika tanár, hogy az irány az egyértelműen a vegyészet volt, hogy én vegyészkarra jelentkeztem ilyen előzmények után, de a levelező tagozatommal fölkészülésem nem engedte meg, nem értem el akkor a pontszámot, de annyit igen, hogy felajánlották a kémia-fizika szakot, ugyanis matematikából, fizikából és kémiából kellett felvételi vizsgát tennem, és arra elegendő volt, hogy tanárszakra fölvegyenek. És akkor gondoltam egy nagyot, levelező tagozat után egy életem, egy halálom, megpróbálom a nappali tagozaton a tanárszakot. Hát az ez igen. Óriási
2: és ez lépés volt.
3: És kegyetlenül nehéz, mert ilyen előélettel rendkívül nagy handicappel indultam az egyetemen, és vértizzadva próbáltam pótolni a hiányosságokat. Annak idején én úgy készültem a fölvételire, matematikából, fizikából, kémiából, hogy kimentem a domboldalra, ott ugye a Barcikán ez könnyen ment, és vettem a példatárakat a kezembe, és oldottam meg a példákat egyedül.
2: Aha.
3: És hát ez, meg a 3 műszak, amivel teljesítenem kellett.
2: Azt is muszáj volt,
3: az
2: igen.
3: Az olyan erőt adott az egyetemen, hogy kegyetlen nehéz volt.
2: Ez melyik
3: volt.
2: Egyetem volt?
3: Tanárszakra fölvettek Szegedre 72-be, egy évet aztán katona voltam, 73-ba kezdtem
2: el. Muszáj volt,
3: akkor
2: igen.
3: Úgy szokott lenni, akkor úgy volt. Uh-huh. És hát nagyon-nagyon keményen tanultam, hogy vissza ne kelljen mennem a 3 műszakba.
2: Hát igen.
3: Ez egy óriási hajtóerő. Senkinek nem kívánom, hogy ilyen varga betűt írjon.
2: Hát egyfajta motiváció ez is.
3: De igen. Nagyon-nagyon erős motiváció volt.
2: Igen.
3: És az egyetemen az első fizika előadáson jöttem rá, bejött egy elegáns professzor, igazi professzoros előadást tartott, igazi kísérletekkel, igazi gyönyörű táblavázatta. Eldőlt a sorsom, nem a kémiát szeretném, hanem a fizikát.
2: Igen, már akkor.
3: Azon az első előadáson.
2: Igen.
3: És onnantól kezdve én többet foglalkoztam a fizikával, mint a kémiával, és ha nem veszed szerénytelenségnek, akkor azt is elárulom, hogy jeles diplomát szereztem.
2: Abszolút nem szerénytelenség, nyilván, hogy megdolgoztál érte rendesen.
3: Igen. Volt olyan szerencsém, még annyit elmesélek, hogy első évben Szegeden 5-en laktunk egy szobába, kollégiumi szobába, ahova kerültem, 4 matematikussal laktam együtt.
2: Ajaj.
3: Na most nekem a matematikából nagyon nagy hiányosságaim voltak, a fizikából ugye kaptam az előadásokat, de matematikából nagyon sok segítségre volt szükségem, és voltam olyan szerencsés, hogy a 4 matematikus közül az egyik ma Széchenyi díjas akadémikus.
2: Hoppá!
3: Én most találkoztam vele, Totik Vilmosnak hívják egyébként, elárulhatom a nevét is, nagyon-nagyon tisztelem, ugyanolyan egyszerű körülmények közül került ki, mint én, és ő Csuklóból segített nekem, már az első évben őt a dékán foglalkoztattam el. Hamarabb diplomát szerzett, mint matematikus, mint a többiek, és ma mondom akadémikus matematikus. Most találkoztam vele a tavasszal, fölemlegettük a régi szép időket, de úgy, mint ahogy veled beszélgetünk, olyan szívélyesen köszöntött, és
2: igen.
3: Mindig mondom neki, hogy Vilikém, én neked köszönhetem a diplomámat, mindig elhárítja, mondta, hogy magadnak köszönhetem.
2: Igen. Jó, hát erről is tudnánk még biztos órákig beszélgetni, de ugorjunk gyorsan ide vissza Ceglédre, és itt, amikor ugye legelőször találkoztunk még a sportcsarnokban, és akkor beszélgettünk ott a rádióban, akkor már emlegetted azt, hogy megszületett egy terv. Megszületett egy terv, méghozzá az, hogy tényleg Kossuth Lajos 1848-as beszédének évfordulóját azért rendesebben meg kéne ünnepelni.
3: Igen.
2: Ugye? Ez a te saját ötleted volt?
3: Nem vindikálnám magamnak, Isten ments. A Mille centenáriumra készültünk 96-ra.
2: Igen.
3: 96-ban volt a honfoglalás 1100 éves évfordulója. És ahogy bekerültem, a Művelődési Bizottságban fölvetődött ez a kérdés, hogy lehetne Cegléden méltóképpen megünnepelni ezt a jeles évfordulót. és akkor kaptunk egy fölkérést, vagy fölkért a Művelődési Bizottság egy külön csoportot, hogy ezen gondolkozzunk el, és tegyünk javaslatot. Na most ebbe kerültem be én hivatalból, hogy fogjam össze, szervezzem, irányítsam. És Márkus János bácsi, Hajdú Bandi bácsi, Kisfaudi Péter ügyvéd úr, Béres Károly, Soltészné,
2: jól ismert nevek, Judit bizony, Karnagy, bizony.
3: Volt a fölkért csoport, és természetesen nagyon hamar csatlakozott hozzájuk Kocsis Gyula, a múzeumigazgató, akkori múzeumigazgató, Reznák Erzsike, a katonaság részéről Somkutas alezredes, Bovori Károly, illetve hát később már előléptek nyilván, akkor alezredesek voltak, és Víg Ferenc, akkori bizottsági elnök, és jó magam, valamint egy kolléganőm, Katonáné a hivatalból, és így ültünk össze a előttem lévő dokumentum alapján 95. november 23-án.
2: Igen.
3: És ott rögtön megszületett az az ötlet, hogy Ceglédnek a legnagyobb ünnepe és a legnagyobb lehetőség az a Kossuth kultusz, és Kossuth-tal kapcsolatban kell javaslatot tennünk. És adódott a lehetőség, vagy a javaslat, hogy a szeptember 24-i beszédhez kötődően szervezzünk egy nagyobb lélegzetű, tehát a következő évre vonatkozott, mert ezt nem lehet.
2: Ez akkor még csak
3: akkor
2: arra.
3: Még igen. Csak ötletet kerestünk, és itt a neves szakemberek, Hajdú Bandi bácsi, bocsánat, még a Lőr István nevét említem, a
2: műfázigazgató, igen.
3: Nekik volt olyan tapasztalatuk ilyen nagy méretű, nagy lélegzetű rendezvény szervezésébe. Isten ments, hogy én ezt mindig állnám magamnak. Én egy egyszerű fizikatanár
2: nagyon benne voltál.
3: De a feladatot utána a testület rám bízta, a képviselőtestület, miután ez a javaslat asztalukra került, hogy fogjam össze, igen, és kezdjük el, és indítsuk el, és így lett 96-ba a Kossuth ünnepség. Akkor még úgy indult, hogy a Kossuth beszéd évfordulójára ünnepsége, nagyvárosi ünnep, és egyúttal a Mille Centenárium előtt
2: igen,
3: is.
2: Igen, igen, és akkor nem gondoltátok volna még, hogy ebből lesz hát 30 legalább.
3: Igen. De az első javaslatban már benne voltak azok az elemek, vagy nagy részt azok az elemek, tehát hogy minél több emberhez szóljon, minél szélesebb réteget szólítson, meg olyan programokat szervezzünk. Benne volt az, hogy dísztestületi ülést kell tartani, benne volt, hogy a testvérvárosokat meg kell hívni, a küldötteit meg kell hívni, benne volt a kitüntető címek átadása ilyenkor, benne volt a neves történésznek a meghívása, hogy tartson előadást erről a korról, és így tovább, és így tovább. Tehát nagy örömömre szolgál, hogy 30 év után visszaköszönnek ezek, és azt is nagyon díjazom, hogy sokat fejlődött, és az utánam következők is nagyon sok ötletet hozzátettek. Olyan színes fölvonulást, mint amit most láttunk.
2: Nagyon szép volt, láttam én is. Igen.
3: Világbajnok, azt mutogatni lehet országvilág előtt.
2: Igen.
3: Nagy-nagy örömmel vettem részt.
2: Nagyon-nagyon szalad a műsoridőnk, és annyi mindenről kéne még beszélni. Csak nagyon röviden, ugye a nevedhez kötődnek különféle látványos, tudományos műsorok is, akár a Foucault Inga kísérlet a Nagy templomban, vagy ugye bár a Kultúrházban megrendezett tudományok éjszakája, a Today, amit mi elneveztünk.
3: Egymás között elneveztünk.
2: Igen, lesz Today, Yes Today. Igen.
3: Hát tulajdonképpen a díszpolgári cím méltatásakor elsősorban a Kossuth évforduló, tehát a Kossuth ünnepség, a toborzó, mert nagyon gyorsan rájöttünk, hogy toborzó cím lesz a legjobb, rövid és unikális.
2: Erről is szólt akkoriban is, persze.
3: Nagyon gyorsan ezt került a címlapra. Ennek apropóján ítélte oda a képviselőtestület ezt a legrangosabb díjat Cegléden, a díszpolgári címet, de benne volt az én tudományos ismeretterjesztő munkám, és olyan népszerűsítő dolog, meg hát a fizika tanításnak az eredményei. 2007-ben indult a Foucault Inga.
2: Igen.
3: Ez a párizsi Pantheonba bemutatott, akkor Napóleon, harmadik Napóleon előtt mutatta be Fukó ezt a kísérletet. Előtte ő pincébe kipróbált, aztán a Pantheonba 67 méteres ingaszállal, de az csak egy szűkebb közönség előtt, és akkor március 25-ére 1852-ben, és annak az évfordulójára készítettük el az első ingánkat, ami hát, megmondom férfiasan, nem volt méltó ehhez a nagy kinézetre, de működött.
2: Működött, ez
3: és
2: volt a lényeg.
3: És 5 évig tartott, míg olyanná fejlesztettük, hogy az tényleg most is ennek a kivitelezésnek megfelelően működik, de azóta is minden évben bemutatjuk, pontosabban most már én átadtam az utánam következőknek. Nagyon kedves tanítványom Kis Lajos vette át, és a Várkonyi iskolába Kozma Attila, ők ketten viszik tovább, de minden évben bemutatják, és nagyon nagy örömömre szolgál, hogy ez ha egyszer megépült, és ilyen jelentős tudománytörténeti érdekesség, akkor még most is lehet látni Szegléden.
2: Ó, hát igen, és bizonyítja, hogy mégis forog a föld. Ugye? Igen, eppur si muove.
3: Nagyon szépen mondta Galilei.
2: Ugye. Igen. Hú, hát nem is tudom, a műsoridőnk tényleg a végéhez közeledik, és még nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni egészen biztos, meg fogunk is majd, amikor találkozunk, és szerintem nagyon sokan fognak veled még beszélgetni, és sokan fognak azért meggratulálni azért a nagyon szép eredményért, amire mi is büszkék vagyunk, mert igenis büszkék vagyunk arra, hogy ilyen emberek erősítik ezt a várost, és erősítették az elmúlt évtizedekben, és ilyen rendezvényekkel, és tényleg ilyen összefogással, aminek lett az eredménye aztán ez a gyönyörű elismerés. Jó érzés, azt hiszem, egy ilyen csapatba tartozni, hogyha így végignézek az elmúlt évek, évtizedek díszpolgárain, nem kell szégyenkezned egy pillanatig sem.
3: Köszönöm szépen, mondtam a díszpolgári cím átvételekor, hogy összeszámoltam, én vagyok a 75. díszpolgár, és 75. évemet töltöm.
2: Na hiszen,
3: hát életében.
2: Nincsenek véletlenek.
3: Úgy tűnik. Ez olyan szép kerek szám.
2: Hát mi is 75-ször gratulálunk természetesen, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és viselt büszkén ezt a kitüntetést, ezt a kitüntető címet, és hát nagyon reméljük, hogy ez a hagyomány, amit megalapítottatok annak idején, ez még sok-sok évtizedig fogja Szeglét hírnevét szolgálni, és valahol a ti neveteket is.
3: Köszönöm szépen.
2: Viszi tovább. Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Szeglédváros 2026-os díszpolgára Tűri László tanár úr volt a vendégem.

0: beszélgetés után és az Zanzibár felvételét követően újra folytatjuk majd dalokkal, persze csak reklámok után itt a 92-t, na meg nem sokára programajánlóval. A következő dialógus pedig hamarosan szól itt a Cegléd Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
6: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
5: Dehogy, ide a Nádasba.
6: Na de Béla, maga huncut?
5: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
7: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
8: Jaj, úgy megéheztem.
9: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
8: Egy gyrosz.
9: Pont egy gyrosz?
8: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
9: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
8: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
10: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a ceglédi város könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.
0: Cegléd Rádió.

0: Streams énekel majd nekünk dalának címe Mr. Know It All. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
5: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerez nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaging-el is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
4: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Ma debütál a Víg Színházban ifja Vidnyánszky Attila új rendezése. Folytatódik a késő nyárias idő. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. Három tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte Pósfai Gábor belügyminiszter. A többi között emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. A jogszabályok értelmében kizárólag azok a szervezetek lehetnek kezdeményezettek, amelyeket legalább 2 éve jogerősen bejegyeztek. Ifja Vidnyánszky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargi alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült, egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek.
2: Az időjárásról.
8: Mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyol felhők az égen, esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz idő lesz holnap is.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a Hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, vár ebben az 60 percben sem, az enyém lesz a főszerep, mert hogy mindjárt jön egy beszélgetés újra hétvégi válogatásunk mai műsorában. Hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül, maradjanak velünk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak születésnap

0: rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
1: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
0: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak!
3: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kapáti Tóth Sándor fotóművészt nem igen kell bemutatni Cegléden, hiszen számos, sőt számtalan kiállítás fűződik a nevéhez, de nem csak itthon, hanem az ország más tájain és külföldön is sok helyütt ismerik nevét. Még tavaly érte a megtiszteltetés, hogy beválasztották a Magyar Művészeti Akadémia tagjai közé. Székfoglaló beszédét nemrégiben tartotta meg, ennek apropóján hívtuk meg őt stúdiónkba. A jeles művésszel Szatmári Gábor beszélgetett.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatóink, igen jó hete van most a Cegléd Rádiónak mondhatni, hiszen egymásnak adják a kilincset a díszpolgárok. A napokban beszélgettünk 2026 díszpolgárával, Tűri László tanárúrral, és most 2023 díszpolgára a vendégem, de hogy milyen apropóból ez is ki fog derülni. 2023-ban Apáti Tóth Sándor fotóművész vehette át ezt a jeles

0: elismerést, most pedig egy másik elismerés kapcsán fogunk majd vele beszélgetni, de mindenek előtt nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk, Sándor, szervusz!
1: Szervusz, Gábor! Barátsággal köszöntöm a hallgatót.
0: Vagy István?
1: Bármelyikre hallgatok.
0: Igen. Hát kérlek szépen, az apropó pedig nem más, mint hogy jött a hír, hogy a Magyar Művészeti Akadémia akadémikussá választott téged, meg is tartottad már székfoglaló beszédedet, és hát bizony, igen, csak büszkék voltunk akkor, amikor ezt a hírt olvashattuk. Hát nem tudom, mennyire ért meglepetésként téged ez a hír.
1: Hát azt nem mondhatom, hogy meglepetésként ért, hiszen ez egy másfél éve tartó folyamatnak a lezárása. Ugyanis még tavaly, tavasszal, nyár elején javasoltak akadémikusnak, és a kinevezésem, illetve a megválasztásom az tavaly késő ősszel történt.
0: Igen.
1: De ennek a folyamatnak a lezárását jelenti az, és a lezárásához szükséges az, hogy megtartsam a székfoglalomat. Ez történt meg a budapesti végadóban.
0: Igen. Azon viccelődtünk, hogy láttam erről képeket, és szék meg nem volt sehol, milyen székfoglaló az olyan, hogy na de természetesen nyilván egy pulpitusnál álltál, és mondtad el ott gondolataidat. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép elismerés, és azért nem is tudom, hány száz kiállítás áll már mögötted, ugye? És mindezt jutalmazták ezzel az akadémikusi címmel többek között.
1: Igen, hát ez igen nagy megtiszteltetés, hiszen a Magyar Művészeti Akadémiának 350 tagja van, a film- és fotóművészeti tagozatnak pedig 30.
0: Igen.
1: És ebből 10 fotográfus, és hát a 30 tag között, a tagozat 30 tagja között Oscar-díjasok, Kossuth-díjasok és egyéb kiválóságok vannak. Úgyhogy igen nagy megtiszteltetésként élem meg.
0: Igen. Ez egyfajta életműdíjnak mondható, ugye?
1: Hát egyféle életmű elismeréseként mondhatjuk ezt.
0: És erről az életműről már nem egyszer beszélgettünk, és hát tudjuk azt, hogy nagyon sok esetben előnyt jelent az, hogyha egy fiú az édesapja hivatását viszi tovább, legyen juhász, vagy legyen atomtudós, teljesen mindegy, de hát azért azt tudjuk, hogy ennek meg lehetnek a nehézségei is, különösen akkor, hogyha az édesapa, mondjuk az évszázad kiváló fotóművésze, Tóth István, hát azt hiszem, hogy őt sem kellett bemutatnunk, és hál' Istennek volt módunk vele is beszélgetni még itt a rádió stúdióban is. Ennek megvannak a nehézségei, meg a szépségei egyszerre talán, ugye?
1: Én a nehézségét nem nagyon éreztem, és nem igen éltem meg. Az nagyon nagy előny volt, hogy egészen fiatalon a szakmát, ami minden művészeti ágban a mesterség ismerete elengedhetetlen, nos, ezt nagyon fiatalon megtanultam. Tehát ez eleve egy nagy önbizalmat, biztonságérzetet adott, hogy amikor én valahova elmentem fényképezni, akkor tudtam, hogy ha a technika ördöge nem szól közbe, akkor én ott a képemet el fogom készíteni.
0: Igen, de az is biztos, és erről is beszélgettünk már, hogy már egészen fiatalon törekedtél arra, hogy megkülönböztethető legyél édesapádtól. Tehát neki is volt egy művészeti vonala, és te igyekeztél egy másik vonalat választani, hogy egyértelmű legyen, hogy most nem apát másolom, hanem én egy önálló művész vagyok.
1: Valószínűtlenül fiatalon kezdtem el a kiállítási életemet, hiszen 13 éves koromban
0: bizony
1: országos kiállításon szerepelt képen, és hát ugyancsak a világ nagyvárosaiban bemutathattam munkáimat 18 éves koromig. De ezek még Tóth István képek voltak, vagy legalábbis erősen hatása alatt álltam.
0: Hát ez természetes, azért valahol nyilván.
1: Igen, én is.
0: Mikortól datálod azt, hogy na, most már igazi Apáti Tóth Sándor képeket készítettél?
1: 18-20 éves korom táján történt meg az a fordulat, amikor úgy gondoltam, hogy az, amit én eddig fotografáltam, az egy gyönyörű, szép fejezet, de innentől kezdve nem ifjú Tóth István kell, hogy legyek, hanem valaki más. És akkor választottam magamnak először művésznévként a Apáti Tóth Sándor nevet, és onnantól kezdve a pályám egészen külön vált atyámértól, egészen más stílusban, más szemlélettel, más felfogásban, más célokkal készítettem képeimet.
0: És más technikával is sok esetben, ugye?
1: Igen, hát az egy formai dolog volt, akkor még csak a hagyományos filmre történő technika létezett, de én mindenképpen még atyám képeire a rendkívül nagy tónusgazdagság volt a jellemző, addig az első Apáthy Tóth Sándor felvételek már a feketére és a fehérre végsőkig leegyszerűsített ábrázolást használták.
0: Igen, igen, igen. Hát érdekes tényleg a képeidet ismerve, hogy nem vagy mondható egy portréfotósnak, vagy természetfotósnak, vannak akik ráállnak bizonyos ilyen műfajokra, és abban egyébként nagyszerűket tudnak alkotni, és nincs ezzel semmi baj. Te így sokkal szabadabban barangolsz a különféle témák között.
1: Hát én nagyra vágyó tervekkel vágtam bele a fotográfusi pályámba. Én a világot teljességében szerettem volna megragadni. Tehát nem csak egy szeletét, hanem valahol a nagy egészet szerettem volna a képeimen egy kicsinyített másaként a világnak elkészíteni. Igen. És bemutatni.
0: A lényeget, ugye? Az élet lényegét, mondhatni így is?
1: Vagy legalábbis, amit én annak gondolok.
0: Jó, hát természetesen ez szíved joga, minden művésznek ez szíve joga, és ez az irány jónak bizonyult ezek szerint, hiszen hát nem is tudom, hány országban volt kiállításod.
1: Elég sok országban, de elsősorban én hazai bemutatókon tártam a közönség elé képeimet, és ennek az az egyszerű oka volt, egy praktikus oka volt, ugyanis a nemzetközi kiállításokon és pályázatokon szóló képeket várnak a beküldőktől. Én viszont már ifjúkoromtól kezdve ciklusokban, nagyobb egységekben gondolkodtam.
0: Bizony, bizony.
1: És ennek a bemutatására a önálló kiállítás mutatkozott a legalkalmasabbnak, és a mai napig az önálló kiállításokon tárom közönség elé a képeimet.
0: Igen, igen, és születnek is ezek a képek most is, ugye, folyamatosan?
1: Ó, természetesen. Annyit el kell mondanom, hogy életem eddigi fotográfusi pályám két nagy részre tagozódott. Hangsúlyozom, eddigi. Uh-huh. Az elsőt a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett, a 60. születésnapomon megnyíló kiállításommal zártam le. A másodikat pedig ez év tavaszán Kecskeméten az Agora központban mutattam be, a Palackposta, emlékek a 20. századból, a Vasfüggöny keleti oldaláról című munkámmal.
0: Igen.
1: Zártam le ezt a eddigi fotográfusi pályámat.
0: Eddigi, fontos.
1: Eddigi, ezt így sokszor hangsúlyozom, tele vagyok tervel és energiával, és már elkezdtem dolgozni újabb ciklusaimon.
0: Nagyon jó, majd ezekre is kíváncsiak leszünk, de egy picit személyesebb kérdés, hogy nem tudsz elszakadni a Csatorna utcától? Ugye, hiszen ilyen világhírű művész, mint te vagy, megélhetne bárhol máshol a világban, Amerikában, vagy Nyugat-Európában, vagy Ausztráliában, bárhol, de te ragaszkodtál Cegléthez és a Csatorna utcához.
1: Igen, ma már ez csak egy emlék, hiszen ifjúkoromig valóban a Csatorna utcában is laktam, hosszú ideje már nem, viszont a 90-es évek közepétől egészen a 2010-es évek közepéig erősen kötöttem hozzá, hiszen egy nyomdát működtettem először egyedül, majd utána három fiunkkal közösen, és az is a Csatorna utcában volt, viszont már több mint 20 éve egészen más részén élek a városnak, de valóban a városhoz erősen kötődöm, és
0: eszedágában sincs továbbállni.
1: Eszedágában sincs, ahogy eddig sem volt, hiszen a városnak az épített részéhez is kötődöm. Egy-egy épülethez, egy utcasarokhoz, egy kis sikátorszerű részlethez, viszont az emberekhez erősebben.
0: Igen.
1: Barátaim itt voltak, sajnos egyre fogyatkozó számban.
0: Hát igen, igen, ahogy az idő megy, sajnos ez ezzel jár. Megkértelek arra, mert ugye előzetesen beszélgettünk telefonon, és említetted, hogy megjelent egy kötet, és ebben szerepelsz te, és mondom, ezt szeretném én is látni. Hát jól megcipeltettelek, mert ez egy több kilós, hatalmas nagy könyv. Itt van előttem, most emelem ide magam elé. Ennek a címe a Magyar Fotoművészet 300 alkotója. Idei friss kötet, még tulajdonképpen meg sem jelent mondhatni, ezt még csak az érintettek kapták meg, és ebben bizony ott szerepelsz te is a 300 magyar fotoművész között, ami azért nem kis megtiszteltetés szintén.
1: Igen, hát ez teljesen új kiadvány, tegnap hoztam el a kiadóból, és a magyar fotográfia történetét öleli föl. Tehát a kezdetektől a mai napig 300 alkotót ért az a megtiszteltetés, hogy ebben szerepel. És ebben a kötetben én is kaptam egy dekagramnyi részt.
0: Még de a többiek pedig, is annyit.
1: Mégpedig ez a könyv 3 kg, tehát 300 dekagram súlyú, és...
0: Jaj, kiszámoltad, a matekból is én jó vagy.
1: Kínálkozott a következtetés, hogy ebből én egy dekagramnyit nyomok. De Ceglédit kitüntetett módon képviselteti magát 3 dekagrammal, ugyanis rajtam kívül atyám, Tóth István, és Markovics Ferenc, aki
0: jaj, de jó,
1: erőteljesen Ceglédhez kötődött, bár élete utolsó részében Budapesten élt, Markovics Ferenc is képviseli a fotográfiát.
0: Nagyon jó. Hát egy ilyen kötetben 3 Ceglédi is. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó.
1: Nem egy rossz társaság, mert Robert Kapától Brassain keresztül
0: nagy nevek.
1: Valóban óriási nagy nevek szerepelnek.
0: Nagy nevek, igen. Ugye hangsúlyoztad itt nem egyszer, hogy eddigi pályafutásod, ami azt jelenti, hogy aktívan dolgozol, és ennek a munkának egy része nyilván a laboratóriumban, vagy a megfelelő helyen zajlik, de a tekintélyes része pedig fejben, ugye?
1: Mondhatni. Igen, ez egyértelmű, hogy az eddigi anyagaim szigorú szerkezet szerint jártak körbe egy-egy jelentősebb, az élet-halál nagy kérdéseit, a születést, az ősöket, az elmúlást fogalmazták meg, de most egy kicsit játszani is engedem magam, bár van egy nagyon fontos feladatom.
0: Nice.
1: Ugyanis rendezni kell nem készülök halni, élni készülök erőteljesen, de szeretném, hogyha az eddigi képeim is megmaradnának, és nem csak egy fiókban lapulnának rendszerezés nélkül. És a kutatók számára, a majdani reménybeli kutatók számára is ez hozzáférhető és áttekinthető legyen. És hát a következő év, vagy talán évek nagy feladata lesz, hogy ezt digitalizáljam, és valamilyen formában közzétegyem.
0: Igen, hát nagyon-nagyon elfogyott a műsoridőnk. Annyit azért mondj el, hogy ez az akadémikusság, ez jár kötelezettségekkel is, tehát majd most rendszeresen járni kell különféle ülésekre és előadásokat tartani, stb.
1: Hát ez jár már egy éve, amióta már gyakorlatilag akadémikussá váltam. Valóban rengeteg továbbképzés, előadás, elméleti megbeszélés és
0: találkozás a fiatalabbakkal esetleg?
1: Igen, akadémiának célja, hogy fiatalabbakat is bevonjon az akadémiai tagjai közé, de hát elsősorban azért már itt komoly életművel rendelkező idősebb mesterek vannak.
0: Igen. És akkor ezzel is lesz majd egy kis feladat, de szerintem meg fogsz vele birkózni.
1: Hogyne, hát ez minden héten egy-két nap elfoglaltságot jelent egyébként.
0: Az igen. Hát még folytathatnánk itt napokig ezt a beszélgetést, meg szerintem folytatjuk is majd, amikor itt-ott-amott összeakadunk. Nem mindennaposan találkozunk ugyan sajnos, de azért, amikor összefutunk, az általában nem 2 mondat szokott lenni, hanem azért annál jóval több, és hát ez is egy picit több volt annál. Hát még egyszer szívből gratulálunk ehhez az akadémikusi kinevezéshez, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusa lettél, tehát most már hivatalosan is, hiszen megvolt ez a bizonyos szék nélküli székfoglaló, és hát innestől fogva életednek azért egy újabb korszaka következik, és ezek a váltások nagyon jól tudnak jönni, azt hiszem motivációs szempontból is, ugye?
1: Igen, hát azért a székfoglalóra való fölkészülés az elég hosszú időt vett igénybe, ugyanis én ezt nem csak egy egyszeri alkalomra szánt beszédnek gondoltam, hanem egyféle eddigi életpálya eszenciának is, és hát ezt képekkel, videókkal, az egész pályámat bemutató szöveggel próbáltam elkészíteni.
0: Igen. Hát még egyszer szívből gratulálunk, és akkor jó hírekkel érkezzél, és kíváncsiak leszünk majd ezeknek az új korszakoknak majd a témáira, és természetesen majd a képekre is, amik ezekben a témákban meg fognak születni, és nagyon várjuk a legközelebbi kiállításaidat is. Apáti Tóth Sándor fotóművésszel beszélgettem, akadémikussal. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél ide hozzánk, és akkor további sikeres pályát kívánunk neked.
1: Köszönöm a meghívást.

0: beszélgetést követően és Malú felvétele után azonnal folytatjuk slágerekkel. Hétvégi válogatásunk beszélgetése a harmadik egyben utolsó, a következő 60 percben szól. Maradjanak velünk!
1: Szépen. Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót. Most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Annie is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden, az Open Campers-től.
5: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel hallhatnak egy előadást október 15-én, csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel. Előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Hát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban, interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-é lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény.

0: Global Drive. Maradjanak velem, jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra. Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjés táp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59.
5: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj, úgysem vettem még egy szembetűmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Kia Sport is 8.949.000 forinttól. Vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Tisztújító kongresszus tart a Mi Hazánk mozgalom. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerjen. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. 3 meghaltak, 2 megsérültek egy ukrán dróntámadásban Oroszország déli részén. Ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be a repülőszerkezetek éjszaka a krasznodári területen. A környéken tűz ütött ki, a lángokat azóta eloltották. Négyen meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegysége két ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta. Újra nyílt ma a római Kolosseum. Olaszország egyik leghíresebb turista látványosságát egy ott dolgozó villanyszerelő halálos balesete miatt zárták be szerdára virradó éjszaka. 8 ember ellen indult vizsgálat, amiért nem tartották be a biztonsági előírásokat.
2: Az időjárásról.
11: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápius Szelebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez egészen este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Már csak azért is, mert ebben a szűk 60 percben újra szól egy beszélgetés, mai hétvégi válogatásunk utolsó dialógusa. Hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azon

0: kedves hallgató, 2026 bizonyára nem fog bekerülni a magyar mezőgazdaság nagy arany almanakjába, hogy finoman fogalmazok. A kegyetlen hűség és az aszály bizony alaposan megtizedelte a termést, legyen az gyümölcs, gabona, kukorica vagy napraforgó. A jelenlegi helyzetről és a gazdák aktuális teendőiről fogadta Szatmári Gábor a falugazdást, Bíró Györgyöt. Mai válogató műsorunkat ezzel az interjúval zárjuk. Folytatás holnap.
1: Szeglét Rádió. FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, ahogy ígértük, tehát jöjjön egy kis agrárkörkép, és szokás szerint ebben segítségünkre lesz Bíró György falugazdász, most telefonon keresztül, itt van a vonal másik végén. Nagy szeretettel köszöntelek, Gyuri, innen a Szeglét Rádió stúdiójából.
3: Köszönöm szépen, én is köszöntelek, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
2: No, hát itt vagyunk most már szeptemberben, most már elmúltak a 40 fokok, egészen kellemes sétaidők vannak időnként. No, de hát ugye ez az esztendő bizony hát nagyon sok nehézséget hozott az agrárium számára. Most jelenlegi állapotban hol tartunk a betakarításokkal, a feldolgozásokkal? Milyen képet mutat most a magyar agrárium?
3: Hát a magyar agrárium az elég szomorú képet mutat.
2: Hát igen.
3: Ugye a betakarításokkal, hát sajnos ugye ilyenkor még javába kéne folyni a napraforgónak, azt már betakarították, itt ugye főleg Szeglét környékéről beszélünk, de egyébként országosan is.
2: Igen.
3: A kukorica is talán, ha 10%-a van még kint, azt igazából most kellene elkezdeni, talán ugye a korai fajtákat.
2: Bizony.
3: Tehát egy ilyen, tehát igazából azt azért látni kell, hogy ez az év, ez tényleg, amit mondanak hírekben, az nem túlzás, ez egy történelmi asszály volt. Tehát ugye a 2022-esre mondtuk, hogy na, az most 100 évig talán nem

0: ilyen, hát ez ráfejelt egyet. Minden növény megsínlett, tehát gyakorlatilag nem volt olyan növény, ami ne szenvedett volna valamilyen mértékű
1: aszálykát.
0: Az évben ugye már az őszi kalászosoktól kezdve a nyári betakarításoknál erről beszéltünk. Ugye a kukorica eljut a napraforgó, az még úgy, hogy talán egy fél termést le tudott adni, nem mindenhol, de volt, ahol így ilyen, mondjuk a 3,5 tonna helyett az 1,5 tonnát még úgy, ahogy hozta. Ugye ez érdekes, mert egy vízigényes növény egyébként, csak olyan a biológiája, hogy jobban föl tudja venni a vizet, mint a kukorica, meg kevésbé párolódik, hiába olyan nagy széles levelei vannak. Hát a kukorica az viszont gyakorlatilag tökre ment.
1: Igen, hát már azzal viccelődtünk, hogy pattogatott kukorica fog teremni körülbelül olyan
0: hát igen,
1: meleg.
0: De más sincs, tehát,
1: igen.
0: Tehát az a probléma, hogy nincs minek pattogni.
1: Igen.
0: Tehát, nagyon sokan lesilózták, eladták silóként, vagy hát ilyen félimedi silóként, hát. A félimedi megsült kukoricát, ugye abból még talán valami jött, ugye azért még kapott egy kis pénz a gazda. Valószínű az járt jobban egyébként. Tényleg itt ezekkel a hát ilyen fél, meg fél és 3 tonna között, hát egy másfél tonnáig tőle gyakorlatilag az aratás költsége.
1: Hát, tehát, igen.
0: Uh-huh. Nincs sok mindenről beszélni, és az ilyen nagy része az. Tehát 3 tonnánál jobbat nem hallottam még, most öntözött körülmények között biztos, hogy volt.
1: Hát pedig ott ugye olyan 8 tonna körül van már az, amiben
0: hát elégedett. Hát 7-8 tonnától kéne ennek indulni, 8 tonnától elégedettek az a 8-8,5 tonna az, ami azt mondjuk, hogy na ez most egy jó volt. Tehát.
1: Igen. Hát ehhez képest nagyon-nagyon messze vagyunk. Többen mondják, gazdák nyilatkoztak országos sajtóban is, hogy elgondolkodnak rajta, hogy egyáltalán érdemes-e kukoricát vetni jövőre.
0: Hát ugye itt nagyon sok kérdés van most előttünk, amire nincs válasz. Tehát, hogy egyáltalán hogy mit ért, hogy vessünk-e, vagy ha vetünk, akkor mit vessünk. Tehát, hogy ez most egy 5. éve van ez az osztályos periódus,
1: hát
0: most
1: sajnos,
0: ez az év, ez még egy jó év volt, és ennél csak rosszabb lesz, vagy ilyenek lesznek a következők, vagy visszafelé pozitív irányba változik, és senki nem tudja, és erre nincs is válasz. Tehát az, hogy most akkor én milyen növényt vessek, hogy nem tudjuk, hogy hogy fognak alakulni a jövőbeli csapadékviszonyok. Biztos, hogy lesz, aki bekockáztat, lesz, aki azt mondja, hogy nem vet, de most ugye azt azért látni kell, hogy vethetünk mi akármilyen szárazságtűrő növényt, meg bármilyen talajművelési módot alkalmazhatunk, tehát ha forgatunk, ha nem forgatunk.
1: Igen.
0: Most kicsit durva lesz, amit mondtak, de a gombisivatagban hiába csinálok én bármit, ott nem fog növényt teremni, mert nincs víz.
1: Pontosan.
0: Tehát itt is, ha ilyen csapadékviszonyok maradnak, tehát hogy az a gyakorlatilag a 6-700 mm csapadéknak a szűk fele hullik le egy évbe, és ilyen melegek lesznek, akkor itt 4-5 éven belül, vagy 5, hát igen, valahol ott olyan viszonyok lesznek, mint arra felé.
1: Igen. Hát nehéz ügy, mert kukorica nélkül meg amúgy nagyon nehéz elképzelni a mezőgazdaságunkat. Most nem csak a termesztés miatt, hanem hát ugye hát az egyik legfontosabb táplálék a állatoknak például.
0: Igen, hát
1: meg nekünk is.
0: Hát nekünk is, ugye mi is azért is sokat elfogyasztunk tudtunkon kívül, de nagyon akár a sörbe, akár egyébbe. Tehát ezeket az így nagyon sok mindenre felhasználják most már a kukoricát. Még nem volt ez véletlen, tehát nem véletlenül állt rá a magyar szántók, hogy a növénytermesztés, ugye a őszi búza, napraforgó, kukorica hármasra. Ezek voltak azok a növények, amiknek biztos piaca volt, és jól jövedelmeztek. Tehát most lehet itt kísérletezni mondjuk tölessel, meg cirokkal, de ha mindenhova, ahol kukorica volt, eddig azt vetünk, az nem biztos, hogy kell lenni fog a fölvásárlónak. Azért van, hogy olyan dolgok vannak előttünk, ami nagyon-nagyon kemény kérdéseket vetnek föl.
1: Abszolút, igen. Hiszen abba is bele kell gondolni, hogyha itt nem vetünk kukoricát, és nem terem, valahonnan csak be kell szerezni egy mennyiséget, egész biztos, nem?
0: Így van, tehát akkor be kell hoznunk, de hát ugye, ha nem éri meg megtermelni, akkor nem lesz más választás, tehát ha állattenyésztést akarunk fenntartani, akkor viszont ahhoz szükség lesz kukoricára, mondom, tehát ezek az alternatív növények azért nem tudják kiváltani a kukoricát.
1: Igen.
0: Van itt ugye takarmánykészítők, ha beszélhetnének itt, akkor ugye elmondhatnak, hogy a cirok se tudj, tehát lehet, hogy megvan a beltartalmi érték a kukoricához hasonló, de nem olyan a földolgozása.
1: Igen.
0: Más igényel, nem olyan könnyű földolgozni, tehát a darálóba nem lehet úgy alkalmazni.
1: Például.
0: Hát át tudunk állni rá, de az ugye évek kérdése, hogy mire kitalálják azt a technológiát, amivel ez működik.
1: Igen.
0: Ugye én látom, hogy nem itt egész környéken, de Monor felé elérne cirok táblák vannak, valamilyen sokat vetettek, de azt sem bírta ezt a meleget.
1: Már az sem, igen.
0: Tehát az is, tehát hiába mondjuk lehet, hogy úgy, mint a napraforgó, hogy azért valamennyi termés majd fog hozni, de attól még az nem nyereséges az a növény.
1: Igen. És ha kicsit még visszatekintünk mondjuk a gabonákra, azok már nyilván raktárban vannak, azért valamennyi marad belőlük?
0: Hát annyi volt, amennyire szüksége van az országnak, ugye itt az, hogy nagyon az sok hát búzából, ugye általában elég sok megy exportra, kukoricát azt általában földolgoztuk napraforgót, ugye de gyakorlatilag itt a kukorica lesz, ami szűk keresztmetszet, napraforgóból is lehet, hogy meghozni kell be valamennyit, de a búzából volt annyi, hogy elég legyen az országnak, itt inkább az export, az, ami kiesett,
1: tehát az
0: hiányzik, ugye
1: Az hiányzik bizony, igen. Az hiányzik, meg ami nem hiányzik nagyon sokszor, ugye a sok adminisztrációs munka, mert azért az is csak kell most is. Ezekkel hol tartunk, vannak-e most olyan határidős adminisztrációs feladatai a gazdáknak?
0: Vannak, hát ugye most nagyon oda kell figyelni, mert most gyakorlatilag szinte ez az egyetlen bevételi forrása a gazdának, tehát tényleg oda jutottunk, hogy ha ezt valaki elmulasztja, akkor a veszteségét még jobban megemeli. Ugye most van bizonyos agrotechnológiáknak a lejelentési határidője szeptember 30-án, hogy aki ilyet vállal, kaszállás, az úgy is tudja, tehát
1: persze.
0: Még véletlenül se felejtse el, vagy ő maga jelenti le, vagy keresse meg a falugazdászat, és akkor segítünk neki ezt megcsinálni, tehát ezeknek a bejelentése szeptember 30-ig működik, illetve ha még nem maradott le, vagy még meg tudja, úgy tudna most elfogadja, mert már látszik, hogy akkor a baj, tehát utólag is lehet jelenteni a szájkár.
1: Igen.
0: Meg lehet próbálni, tehát hogyha nem tette meg, akkor megteszi. Nem tudjuk, hogy az országnak ugye az anyagi helyzete, hogy mennyire engedi meg, hogy mennyire. Ugye nyilván az a pénz, amit befizetünk, meg amit az állam a törvény szerint hozzá kell rakni, az ennek a kárnak a mérséklésére kevés.
1: Persze.
0: A rendelet szerint járna a gazdálkodónak, ugye ez a 80, illetve 40% attól függ, hogy van a biztosítása, hogy ezt be tudja vállalni az állam, hogy pótolja, vagy hát, nem.
1: Igen,
0: ugye ezt most még nem tudjuk, de be kell adni, aztán majd lesz valami. Ugye majd erre november 1 és 30, tehát most arra kell figyelni, hogy ez legyen bent, adja be mindenki a
1: időben,
0: elegítési igen. kérelmét, aztán időbe, és majd november 1 meg, illetve hát most ugye nagyon figyeljen oda, mert ez is jogvesztő határidejű, tehát ennek a hozzájárulásnak a befizetése szeptember 30-ig lehet.
1: Igen,
0: tehát
1: azt hiszem, hogy
0: 30-ig kell beérkezni a kincstárhoz. Nem, tehát éjfél óta valaki, tehát azért már nem biztos, hogy beér, úgyhogy ez nem úgy van, uh-huh. Ez volt már rá példa, ezt csak azért mondom, tehát ez maga beérkező, tehát dátumot nézzük, nem pedig a befizetés dátumát. Tehát ha ezt nem fizeti be valaki, akkor ettől elesik. Tehát erre nagyon figyeljen. De inkább nézze meg mindenki még egyszer a bankszámláján, hogy elment ez az utalás, mert ha véletlenül ebben az évben ez most nagyon fontos.
1: Igen.
0: Utána majd ugye november 1 és 30 között be kell adnunk ugye az nem automatikus kifizetés, hanem még meg kell igényelni a kár megítést még egyszer.
1: Igen.
0: Ugye,
1: igen.
0: Amit megítél a...
1: Igen, tehát van mire odafigyelni a gazdáknak ilyen téren is, és hát közben fejben meg már készülni kell a következő évre is, a következő évi vetés előkészítésére. Ebben mennyire kell most gondolkodni még?
0: Hát már itt vagyunk, tulajdonképpen el kellett, hogy döntse mindenki, hát legalábbis az őszi vetést, ugye a tavaszi kapás növényekre, ugye, amiről a kukoricával még rájön mindenki gondolkodni egész télen, hogy mi lesz, az mi sok. Tehát tényleg itt a tél még nagyon sok mindent hozhat. De az őszi, az biztos, hogy sokkal több, tehát meg fog nőni az őszi kalászosok vetés területe.
1: Igen.
0: Most attól függetlenül, hogy most az idén azok is gyakorlatilag nullára jó, ha kijöttek, azért az elmúlt években az volt a tapasztalat, hogyha a kukorica meg a napraforgó, tehát a kapás növények nem is annyira volt jó az időjárás rájuk, azért az őszi kalászosok még azért tudtak jövedelmet termelni. Tehát, hogyha egy kicsivel szerencsésebbek vagyunk, akkor még azzal lehet, úgyhogy valószínű, hogy a legtöbben így gondolkoznak, hogy megnövelik az őszi kalászosoknak a vetésterületét, és csökkentik a tavaszi vetésű növényekét, de hát ezt most már csinálni kell, hát ugye a búzának.
1: Már muszáj, igen.
0: Hát még nem, az még éppen ráér, de az őszi árpának most már meg lassan el kell kezdeni. Csak hát ugye az, hogy mit csináljunk, tehát ebbe az áraz talajban ugye milyen eszközzel próbáljuk meg ugye normális magágyat csinálni, olyat, amiből aztán ha majd vizet kap, tehát nedvességhez jut az a szerencsétlen mag, amit most fogunk veszni, az ki is tudjon csírázni, meg olyan legyen, mert egy rossz minőségű, tehát rossz magányba került mag, ugye már megalapozta az, hogy a termésem is biztos, hogy gyöngébb lesz.
1: Igen. Hát sajnos ez egy ilyen esztendő volt, ez még le se záródott teljesen, de hát lassacskán vége, és reméljük, hogy egy nagyon picivel legalább jobb lesz majd 2027, de hát erről is fogunk majd beszélni, és nyilván még egyéb más aktuális agrár témákról is, de most ennyi fért ebbe a műsoridőbe. Hát nem irigylem a gazdákat, van gondjuk éppen bőségesen elég, és ez ugye lecsapódik mindenkire, minden egyes magyar emberre, hiszen gyakorlatilag azért a mezőgazdaság termékeit fogyasztjuk folyamatosan. Hát reméljük, hogy lesznek ennél jobb évek is, mint 2026 volt. Most már mondhatjuk majd, hogy nem múlt időben. Gyuri, nagyon szépen köszönjük az információkat, és
0: nagyon szívesen.
1: Ha bármi van, nyugodtan szóljál, és megosztjuk a kedves hallgatókkal.
0: Jó, köszönöm szépen, jelentkezni fogok. Remélem, hogy pozitív dolgokkal.
1: Úgy legyen. Kedves hallgatóink, Víró György falugazdász volt a vendégem. Köszönöm szépen, Gyuri.
0: Szívesen, viszont hallásra mindenkinek.
2: Cegléd Rádió. 92.5.
3: Már ennyi volt hétvégi válogatásunk. Itt a 92.5-ön a Cegléd Rádióban, a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig hallgathatnak rám. Azonnal folytatjuk dalokkal a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem. Fly!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
1: Reklámot hallottak! Cegléd Rádió!
6: Friss zenék és egykori kedvencek!
1: Változatosan!

0: Mély információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot, az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Város Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Robert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.

0: Kedves hallgatók, mutatom, hogy melyik slágerre startol a következő felvonás. A közös ismerő szól azonnal, a hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
3: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrész raktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárca vezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. 4 meghaltak az Atén turista negyedében történt pénteki robbanásban. A mentőegységek 2 ember továbbra is keresnek az összeomlott épület romjai között. Az egyik áldozat helyi források szerint egy fiatal nő, feltehetően egy amerikai turista volt. A többi halálos áldozatról egyelőre nem közöltek részleteket. A detonációt feltehetően gázszivárgás okozta.
2: Az időjárásról.
6: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapujbejárót építenek, útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglit Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Ceglit Rádióban, ahol minden dal közös ismeret.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika a mai napon az ügyeletes. A Szent Anna gyógyszertár az a Kőrösi út 11 szám alatt. A gyógyszertár telefonszáma az 53-as körzettel ellátott 316-620. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika Cegléden a Szent Anna gyógyszertár a Kőrösi út 11 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és könyvtára, az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a

0: Könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig. Elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete.
1: Cegléd Rádió.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu oldalra folytatjuk a lapszemlét. Különleges élményben volt része Vossala Rozinának. A gasztroguru ezúttal egy hatalmas papagájjal találkozhatott, amely nem csak közel merészkedett hozzá, de még a vállára is felült. Na hát ez is hír tud lenni egy portálon, egy bulvár újságnak köszönhetően. Vossala Rozina köztudottan nem riad vissza a szokatlan helyzetektől és az új kalandoktól. Ahogy a konyhában, úgy a mindennapi életben is szeret kísérletezni, felfedezni és minél több különleges élményt begyűjteni. Nem először hagyta már maga mögött a megszokott környezetét sem. Dél-Amerikában például hónapokat töltött a dzsungel mélyén, ahol összetákolt fabódékban áram és folyóvíz nélkül élte a mindennapokat. Nagyon sokáig jártam Dél-Amerikában dzsungelekbe elvonulni különböző törzsekhez, és ezeket az elvonulásokat úgy kell elképzelni, hogy a dzsungelben vannak ilyen kis, hát nem mondanám háznak, fadekkek, melyek szúnyoghálóval körbe vannak kerítve, van bennük egy matrac és egy vizes kancsó vagy valami hasonló, amiből inni lehet, gyakorlatilag ennyi. Nincs áram, nincs kapcsolat a külvilággal, mesélte korábban a Palikék Világa című műsorban Rozina, akinél itt talán nem is meglepő, hogy az egzotikus állatok is közel állnak a szívéhez. A napokban például egy hatalmas papagájjal is találkozhatott, a nem mindennapi élményről pedig az Instagram oldalán is beszámolt követőinek. A sárkányok köztünk élnek, írta a posztjában, tehát Vossala Rozina. És még mindig blik, az 1999-ben alakult Unique előadó művésze, ma már rutinos előadóként áll a színpadra, de ez korán sem volt mindig így. Völgyesi Gabi, elnézést, dr. Völgyesi Gabi pályája elejére egyszerre próbált helytán énekesnőként és joghallgatóként, miközben azt is fel kellett dolgoznia, hogy egyik pillanatról a másikra országosan ismert ember lett. A túl sok teher egy ponton teljesen maga alá gyűrte, ma már tudja, nem az a cél, hogy görcsösen tökéletes legyen, hanem hogy önmagát ne veszítse el. Völgyesi Gabi ma már tudja, hogyan kell kezelni a színpad előtti feszültséget. Ez azonban hosszú tanulási folyamat volt. A Unique énekesnője pályája elején egyszerre csöppent bele a társaságba és az egyetemi életbe, a két világ pedig túl soknak bizonyult egyszerre. Nagyon érzékeny idegrendszerrel vagyok megáldva, és erősen rezonálok sok mindenre, ha akarok, ha nem, bár a tudatosság itt is sokat számít, mondta a lapnak az énekesnő. Kislány koromban nemes egyszerűsége világsztár akartam lenni, ehhez képest viszont egy hétköznapi életet élő fiatal voltam a 14. kerületben. Hatalmas lépés volt, amikor elkezdtünk fellépni, járni az országot, és egyszer csak megismertek az emberek. Az ismertséggel azonban együtt járt egy komoly kérdés is, ki is valójában Völgyesi Gabi, és ki az a nő, akit a plakáton látnak. Az előadó művész akkor már nappali tagozaton tanult jogot, és nem csak a koncertek, hanem a vizsgák is szinte egymást érték. Azt éreztem, hogy miközben igyekszem megfelelni a szigorlatokon és a színpadon egyszerre, elfelejtettem, hogy ki vagyok én. Egyszer csak befutottunk, és ennek kapcsán muszáj volt elkezdenem keresgélni önmagamat. Az ELTE jogi karára való bekerülés szintén egy nagy álmom volt, és ott is folyamatosan teljesíteni kellett. Sok volt a teher, és ezt nehézkesen ugrottam meg az elején. Nem titkolom, én ott megzuhantam. Volt három olyan nap, hogy csak sírtam és sírtam. Bármit láttam, akár csak egy falevelet vagy egy csigát, elkezdtem sírni. Gabi később szakemberrel is beszélt az akkor történtekről. A legfontosabb felismerése az volt, hogy változtatnia kell azon, ahogy az ismertséghez és a róla kialakított képhez viszonyul. Hogy ez pontosan mit jelent, kiderül a blik.hu oldalról.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Ádám Szofi is bizonyíthat idén a Sztárban Sztár színpadán, amely a vasárnapi élősóval már kezdetét is vette. Ráadásul nem is akármilyen teljesítményen indított az énekesnő, ugyanis a zsűritől maximális pontszámot zsebelt be. A lapnak volt szerencséje Szofival még a műsor kezdete előtt a TV2 sajtótájékoztatóján egy interjút készíteni, amiben a fiatal tehetség elmondta, azon kívül, hogy egy álma vált valóra, óriási bizonyítási vágyal is érkezett ebbe a műsorba. Az énekesnő őszintén beszélt céljairól a műsort illetően, és az is kiderült, szeretné megmutatni azt, amit talán eddig még nem tudott. Ez a műsor nekem kemény kihívás lesz, tehát nagyon oda kell tenni magamat. Egy gyerekkori vágyam vált valóra nekem és a családomnak is. Úgy érzem, ez az a műsor, ahol meg tudom igazán mutatni magam, mert sokan azt hiszik, hogy én csak rappelek, úgyhogy remélem, itt még jobban meg fogom tudni mutatni a hangomat, kezdte Szofi, aki azt is leszögezte, teljes erőbedobással szeretne helytállni. Azt szeretném, ha az emberek megismernék kicsit más oldalamat is, és mindent meg fogok tenni, hogy jól sikerüljön minden produkcióm. Szerintem az én torkomban van valami, amit még nem mutattam meg, és szeretnék nagy produkciókat is előadni. Az énekesnő az első élősóban már is bizonyította sokoldalúságát, az elképesztő Amy Winehouse átalakulásával. A látványos rajtú támostatét egyre nagyobb, így a nézők izgatottan várhatják, milyen újabb zenei stílusban lép következőnek színpadra. Legközelebb, most vasárnap, vagyis szeptember 27-én láthatják újra Szofit a TV2 képernyőjén a Sztárban Sztár második élőadásában. Maradunk a borsonline.hu felületnél. Egy szerelmi szálltól hangos a dzsungel tábor, amivel kiderült, hogy a korábbi valóvilág sztár Fenyvesi Varna lassan fél éve próbálja elnyerni Pásztor Virág szívét. A Celeb vagyok, menj ki innen sztárjai most leültek, és megbeszélték, hogy innentől hogyan halad tovább kapcsolatuk. Fenyvesi Barnát a valóvilág 11. évadában ismerhették meg a nézők, ahol nőügyeivel kapcsolatos botrányai miatt tűnt fel, miközben Virágot már egészen gyerekkora óta a Barátok Közt műsorából felismerik az utcákon. A Celeb vagyok, menj ki innen műsorban pedig összezárva találták magukat, ám kiderült, hogy nem ez az első alkalom, hogy találkoztak és beszélgettek egymással. Pásztor Virág elmondása szerint már fél éve ismerősök, majd barátok lettek, ám Barna ennél többet szeretne. A Celeb vagyok, menj ki innen indulásakor is már többször említette a korábbi valóságshow szereplő, hogy eltalálta ámornyila, és az is kiderült, hogy Pásztor Virág az a személy, akibe beleszeretett Fenyvesi Barna, azonban a műsorban most fény derült arra, hogy mit is gondol Virág róla, és arról, hogy a jövőben akár együtt is lehetnének. Az elejétől jeleztem, hogy máshogy állunk a másikhoz. Nyilván eltelt fél év, ami alatt nagyon közel kerültél a szívemhez, de nem úgy. Nem azért, mert rossz lennél, csak nálam más indítja be a szerelmet. Azt érzem, hogy a fiú, akiről meséltem, ő a végső állomás. Jelentette ki Pásztor Virág, így Barna bekerült abba a híres barátzónába, amit minden férfi próbál elkerülni. Emellett elég az is kiderült, hogy a színésznőnek is van egy kiszemeltje, akivel még nem alkotnak egy párt. Azonban a valóvilág korábbi szereplője kitállalt arról, hogy ebben a fél évben pontosan mi is történt kettejük között. A legbosszatóbb az egészben, hogy ő azt mondja, hogy egyértelmű jeleket adott azzal kapcsolatban, hogy nem szeretne tőlem semmit, viszont ez nincs így. Sok olyan program volt, amit férfi és nő barátságból nem csinál. Nem alszunk csak úgy együtt, nem fekszünk le a másikkal, nem megyünk el kettesben vacsorázni, ha nem akarok valakivel semmit, akkor ott nincs testi kontaktus. Szögezte le Fenyvesi Barna, és hogy még mi történt velük, meg mi történik majd velük, ezt is kutatja a borsonline.hu

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kapa, eltűnt, gerebje, eltört, fűnyíró, elrágta a kábelt a kutya.
3: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
4: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
3: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
5: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
7: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklám

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. A déli a Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Hétfőn az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol sem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A szél mérsékelt marad, hajnalban 1 és 9 fok, míg délután kellemes 22-26 fokos idő várható.
1: Ceglédrádió FM 92.0.

0: Tudom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Sekeri a felvételét játszom a hírek után, azonnal maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A világ változik. Talán annak is eljött az ideje, hogy megújítsd a padlót. Válaszd a Diego-ban a 7 mm-es Trevi Oak laminált padlót, most csak 2999 forintért négyzetméterenként. Elegancia és kifinomultság minden helyiségbe. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Folytatódik a késő nyárias idő. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyát. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Ismét több civil halt meg az orosz és az ukrán légi csapásokban. Az orosz erők támadásaiban Zaporizsjában megsemmisült egy családi ház. Két nő a romok alatt vesztette életét. Szumiban két ember halt meg, Kijevben lakóépületeket, irodákat és egy raktárt ért találat. Hatan megsebesültek. Közben ukrán dróntámadásban hárman meghaltak, ketten megsérültek Oroszország déli részén. A krasznodári területen ipari létesítményekbe, köztük egy olajfinomítóba csapódtak be ukrán repülő szerkezetek. Hat ember vesztette életét az aténi ház robbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és négy amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
8: Az időjárásról.
9: Mindenütt süt a nap, esőre nem kell számítani. Késő este 8-13 fok várható. Holnap is hasonlóan napos, száraz idő lesz. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. Röszke irányába továbbra is a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
8: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Még ebben az 60 percben és a következő egy óra hosszában Süveges András. Most folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és foglalkozok egy picit a mai nappal. Szeptember 26-ával maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők Ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyné Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda. A program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várok minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerdán. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor Városi Könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzettel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a Ceglédi Város Könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richard lesz, újságíró turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás.

Újra lesz könyvklub. Mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a Központi Könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás.

Szeptember 26-a van a mai napon, a Justinák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Pál nevű ismerőseiket, és egyébként a Justina latin eredetű név, a Justin férfi név női párja, jelentése igazságos, bármi is legyen az igazság, ha már az igazságosnál tartunk. Mi boldog névnapot kívánunk tisztelettel és szeretettel a nevek viselőinek. Most folytatjuk dallal, hamarosan pedig születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnaphoz zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1943-ban látta meg a napvilágot Szörényi Szabolcs kosudias énekes, basszusgitáros, zeneszerző, Szörényi Levente testvérbátyja, számos dal szerzője. Ő írta többek között Koncsúzsa, Mr. Alkohol és az Illés Együttes Sárika című örökzöldjét is. A váci Sztáron Sándor gimnáziumban tanult, ahol Leventével már gyakran léptek fel együtt, mint gitárduó, az őrült szörényiekként emlegették őket. Az iskolai Ki mit tudott, 1962-ben nyerték meg, Kőszegi Imrével, Bajtala Jánossal játszottak együtt, később pedig Rádúj Mihály is belépett az együttesbe. Mediterrán névvel indultak az 1962-es országos Ki mit tudon, de csak az elődöntői jutottak, és egy kis lemezt is rögzítettek Német Lehellel. A zenekarra felfigyeltek, így hamarosan Kon Zsuzsát és Gergely Ágit is kísérték, és önálló számokat is játszhattak. Szörényi Szabolcs a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait, csak egy évet végzett el, de ez most annyira nem fontos. 1964-től 73-ig az Illés Együttes, 74-től 84-ig a Fonográf Együttes tagja volt. 1984-től csak alkalmankit, illetve néhány lemezen zenélt, számos színházi, szabadtéri film és lemez produkció zenei rendezője volt. 2024-ben hagyott itt minket. A folytatásban pedig, ha már emlegettem az Illés formációt, akkor ez a csapat jön itt a 92-t.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék lény.

0: szól ránk a házmester.
1: Már is folytatjuk születésnaphoz zenészekkel, zenei fordulókkal, kedves hallgatók. 1945-ben látta meg a napvilágot Brian Ferry, angol énekes dalszerző, a Roxy Music egyik alapító tagja. Ferry a Newcastle Egyetemen tanult 1964 és 68 között, ahol a diákokból álló City Blues együttes tagja volt. Később Ferry fazekasságot ment tanítani egy londoni iskolába, ahol megalapította a Banshees nevű formációt, majd a Gasboardot. Ezeken az együtteseken keresztül vezetett az út a Roxy Musicig. 2003-ban Párizsban ezen a napon hunyt el Robert Palmer, kétszeres Grammy-díjas, MTV Video Music Awards díjas, a Brit Awards legjobb férfi rock előadói díjára két alkalommal jelölt angol énekes, gitáros, basszusgitáros, billentyűs, dobos. 15 éves korában a Mandrakes együttesben játszott Rhythm and Blues, de két év múlva, mivel az édesapja brit királyi haditengerészet hírszerző tisztje volt, a család ideglenesen Máltán telepedett, majd ismét Yorkshire megyébe, Scarborough-ba költözött. Robert 20 éves koráig grafikusként dolgozott, majd az állását feladva Londonba költözött és csatlakozott a 12 tagú jazzrockot játszó Dada nevű együtteshez, melynek az énekese Elkie Bruce volt. A Dadából alakult 71-ben a Winager Joe zenekar, a tagjai Palmeren kívül Elkie Bruce, Peter Gay gitáros, Steve York basszusgitáros, Mike Dacon billentyűs és Peter Gavin dobos. A zenekar 74-ben feloszlott, 74-ben egyedül maradt a zenei elképzeléseivel, mármint Robert Palmer, átment az USA-ba, ahol a Meters nevű New Orleans később pedig a Little Feat zenekar kísérte. Hát így indult, kérem szépen, Robert Palmer zenei pályafutása. Ő következik egy kiváló dallal itt a Cegléd Rádióban.
2: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
1: Reklámot hallottak.
4: Nem 92.5. Cegléd rádió.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi a kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep. Csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. A déli a Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklökések kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Hétfőn az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol sem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A szél mérsékelt marad, hajnalban 1 és 9 fok, míg délután kellemes 22-26 fokos idő várható.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Nem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. 400-nál is többen pályáznak a 60 tankerületi igazgatói álláshelyre. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra. Közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak. Közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
2: Az időjárásról.
4: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 311-es főúton Tápiusz Elebel területén a 17-es kilométernél kapubejárót építenek. Útszűkület lassítja a közlekedést. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkák az útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Kecskemét térségében átépítik a terelést. A 71-es és a 78-as kilométer között Budapest felé innentől a külső és az ellenkező oldal belső sávján engedik a forgalmat. forgalmat. Brüsszke irányába továbbra is a külső és a leállósáv használható. A felújítási munkák ideje alatt a hetényi pihenőhely mindkét oldalon használható, és csomóponti zárással sem kell számolni. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jól tudják, a kamion stop ma 22 órától, holnap szeptember 27-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, és nagyszerű hétvégét folytatjuk azonnal itt a 92-tön a dalokkal. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András. No, és persze hamarosan visszatérek a lapszemlével. Visszatekintünk az elmúlt időszakra. Ennek a rovatnak köszönhetően megnézzük, mi történt celeb barátainkkal, úgyhogy füleljenek rám ezért is.
1: Szegléd Rádió. 92.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, Cegléd üveggyűjtési akció lesz október 5-e és 11-e között. Megválna a használaton kívüli üvegpalackoktól, befőttes üvegektől, boros üvegektől, sörös üvegektől, de nem tudja elhelyezni. Ezek szerint van megoldás. Cegléd város önkormányzata lehetőséget biztosít a feleslegessé vált üvegek leadására a város 5 különböző pontján elhelyezett üveggyűjtő edényzetekkel az alábbi helyszíneken. A Piac Árpád utcai kapujánál, a tápterménybolt mellett, a Gubodi Park Rákóczi út felőli részén, a sportcsarnok előtt, a Mizsely út Sáska utca saroknál, a volt kenyérgyár oldalánál, a Bajcsi Zsilinszki téren, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara épülete mellett, a volt Ökovisz Kft-nél, tehát a Hubertus Park Vakbottyán utca felőli oldalán, az autómosóval szemben, tehát még egyszer október 5-e és 11-e között. Kérjük, hogy a konténerbe kizárólag tisztára mosott üveghulladékot tegyenek, tegyünk együtt környezetünk védelméért az üveg újrahasznosításával.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüvegvásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk.
7: 95.5 Cegléd Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az Arcész kortárs irodalmat kedvelők ceglédi körének vendége lesz Darvasi László, József Attila és Eszterházi irodalom díjas, a Magyar Köztársaság érdemrend lovagkeresztjével és babérkoszorújával kitüntetett író, költő, drámaíró, szerkesztő, az és főmunkatársa. Az íróval a beszélgetést Székelyi Nagy Zsuzsanna vezeti. A találkozó fókuszában a Neander Völgyiek című nagyregény és az első izlandi hóregény című novellás kötet lesznek. A dátum szeptember 30-a szerda, a program 17 órakor kezdődik a Déli Báb kávézó és street foodban. Szeptember 30-án egy különleges utazásra hívja a mesék szerelmeseit az Albert Hirsai Márai Sándor városi könyvtár. Az Operenciás tengeren is túl, ahol a mesék szárnyán bárhová eljuthatunk. A délután vendége Gregus László népi mesemondó, aki hamisítatlan élőszavas meséléssel varázsolja el a közönséget. Szeretettel várnak minden mesekedvelő kicsit és nagyot az óvodásoktól egészen a nagyszülőkig. Mindez tehát szeptember 30-án lesz szerda. 17 órakor kezdődik a Márai Sándor városi könyvtárban Albert Hirsán a Pesti út 52 szám alatt. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni személyesen vagy telefonon lehet. A telefonszám 53-as körzetel ellátva 370-414-es. Tartsanak velük egy mesés délutára, hiszen ahogy mondani szokták, aki nem iszi, járjon utána. Úton a nagyvilágban, így látják a magyarokat a világban, 178 ország tapasztalatai címmel egy előadást láthatnak a ceglédi város könyvtárban, október 5-én hétfőn 17 órás kezdéssel. A vendég dr. Kis Róbert Richárd lesz, újságíró, turisztikai szakértő, Prima Primissima díjas, Pulitzer emlékdíjas kommunikációs szakember. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Megbocsátás hete a Ceglédi Városi Könyvtárban, az Országos Könyvtári Napok hetében, október 6-ától 11-ig elengedik a késedelmi díjat a kölcsönzési határidőn túl visszahozott könyvekre, nem véletlen, ez a megbocsátás hete. Újra lesz könyvklub, mindenkit szeretettel várnak, régi és új tagokat egyaránt egy vidám, tartalmas beszélgetésre. A hónap témája Elizabeth Gilbert, ízek, imák, szerelmek. A rendezvény október 6-án kedden lesz, 16 óra 30 perckor kezdődik a központi könyvtárban. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a foglalkozás. Terápiás írás címmel rendhagyó könyvbemutató lesz, mégpedig a Ceglédi Városi Könyvtárban interaktív műhely munkával a vendég dr. Béres Judit, a könyv szerzője, egyetemi docens, irodalomterapeuta, személyközpontú tanácsadó. Október 7-én lesz a rendezvény, szerdán 17 órakor kezdődik, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény. Illatos emlékek, az aromaterápia hatásai az emlékeinkre címmel előadást láthatnak október 8-án csütörtökön 17 órától a Ceglédi Városi Könyvtárban. A vendég Halasi Diana lesz, aromaterapeuta. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes rendezvény ez is. Tehát még egyszer, ez a rendezvény október 8-án csütörtökön 17 órától lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 310-195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook

oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idén 200 éves a Magyar Tudományos Akadémia és Könyvtára. Az évforduló alkalmából pedig különleges vándorkiállításnak ad otthont a Ceglédi Városi Könyvtár. A Tegnap, ma, holnap című tárlat az akadémia múltját, jelenét és jövőjét mutatja be, közelebb hozva a látogatókhoz a magyar tudomány világát és értékeit. Ezt a kiállítást már láthatják egészen szeptember 30-áig, tehát a Ceglédi Városi Könyvtárban. A kiállítás a könyvtár nyitvatartási idejében tekinthető meg, és persze ingyenes. Ha érdekel a tudomány, a magyar kutatók munkássága, vagy az akadémia 200 éves története, érdemes szeptemberben tehát ellátogatni erre a bizonyos kiállításra. Ceglédi Rádió.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, lapszemlézünk a folytatásban. A blik.hu oldalról ajánlok olvasni valót most. Szeptember 22-én ünnepelte 38. születésnapját Szabó Zsófi, aki minden bizonnyal élet egyik legszebb ünnepi ajándékára vár, napokon belül világra hozza második gyermekét. A Blik információi szerint a műsorvezető kisbabája, hát hol máshol, ha nem egy svájci klinikán láthatja meg a napvilágot. A műsorvezető egy ideje az alpesi országban van férjével, és várják a nagy napot. Zsófi számára hosszú út vezetett el a mostani boldogságig. Korábbi férjével, gyermeke Mendel apjával elváltak, és több félresiklott kapcsolaton van túl. 2023-ban talált rá ismét a szerelem egy, az 50-es éveibe járó szír származású luxus órakereskedő Bassam Abu Watfa oldalán. Kapcsolatuk hamar komolyra fordult, hát nyilván már luxus órakereskedő, és már a műsorvezető féltve őrzi magánéletét. Idővel kiderült, hogy románcuk jóval több egy múló fellángolásnál. A pár tavasszal titokban össze is kötötte az életét. A családbővítés gondolata sem állt távol Zsófitól. A műsorvezető már 2025-ben a Nőklapjának adott interjújában arról beszélt, hogy nagyon szereti a gyerekeket, ugyanakkor egyedülálló édesanyjaként nem könnyű egyszer helytállni a munkában és a gyereknevelésben. A külső szemlélőnek úgy tűnhet, hogy keveset vagyok a gyerekemmel, pedig ez nem így van. Csak ebből semmit nem osztok meg a közösségi médiában. Ha tehetném, lenne 4-5 gyermekem, és csak főállású anyuka lennék, nyilatkozta a lapnak Szabó Zsófi, akinek életét minden bizonnyal megkönnyítette, hogy olyan társra talált, aki mindenben támasza. Így talán nem is meglepő, hogy kapcsolatukban hamarosan a gyermekáldás is beköszöntött, amikor fény derült házasságukra, szinte egy időben érkezett az örömhír. Szabó Zsófi második gyermekét várja. A műsorvezető májusban egy fotóval jelentette be a várandóságát, amelyen már jól látható volt gömbölyödő pocakja is. A meghitt pillanathoz egy sokatmondó üzenetet is társított. Egy új fejezet. Már nagyon vár anyukád és apukád, de talán a testvéred Mendel a legjobban. Olvashattuk a posztjában. Nem sokkal később Zsófi szakmai téren is lezárt egy korszakot. Búcsút intett a TV2-nek és a reggeli magazin műsornak, a Mokkának. Ekkor az egyik kollega nője, Proksa Szandra véletlenül elszólta magát, és posztjában arra is utalt, hogy Zsófi feltehetően kisfiút hord a szíve alatt. Jó babavárás, Zsófi, egy biztos, két kisfiú édesanyjaként csak annyit mondhatok, hogy életed egyik legszebb időszak előtt állsz. Kívánom, hogy minden pillanatra csodás legyen, írta ki jó kívánságait Szandra, amely igencsak sokat sejtető. Úgy tudni, Zsófit már csak napok választják el kisbabája érkezésétől. Egy közeli ismerős megerősítette, hogy a műsorvezető szeptember végére, október elejére van kiírva, nem sokkal Szabó Zsófi 38. születésnapja után várható, így az édesanyja számára alig ha lehetne szebb születésnapi ajándék a gyermekáldásnál. Hát kérem szépen, Szabó Zsófival és az ő gyerek várásával is foglalkozik a portál, a blik.hu felület.
0: Cegléd Rádió FM 92.5.

0: hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel foglalkozunk itt a lapszemlében. Újabb fordulatot vett Kisgrófó és öccse Gyémi családi konfliktusa. Nem bírnak nyugton maradni néhány nappal azután, hogy a két testvér közötti nézeteltérésből rendőri intézkedésig fajuló ügy lett. Gyémi most nyilvánosság előtt kért bocsánatot bátyjától, azt írta, szeretné maga mögött hagyni a történteket, és bízik benne, hogy a családi kötelék erősebb lesz a köztük kialakult félreértésnél. Kozák István, azaz Gyémi a Facebook oldalán osztott meg hosszabb bejegyzést, melyet egyenesen testvérének címzett. Ami nem hívta föl? Na mindegy. Mint írta, a konfliktus egy félreértésből alakult ki, és fontosnak tartotta leszögezni azt is, hogy szerinte nem féltékenység vagy rossz indulat húzódott a háttérben. Közöttünk egy félreértésből kialakult konfliktus történt. Szeretném egyértelműen leszögezni, hogy nem féltékenység, rossz indulat vagy bármilyen hasonló dolog állt mögötte. Szóváltás történt közöttünk, de tetlegességre nem került sor, írta, majd ezután nyilvánosan bocsánatot kért bátyjától. Én, mint fiatalabb testvér, szeretnék tőle őszintén bocsánatot kérni mindazért, ami fájdalmat vagy rossz érzést okozott neki. Nem szeretném, hogy egy félreértés és egy nehéz pillanat tovább mélyítse köztünk lévő távolságot, fogalmazott bejegyzésében, melyben arról is írt, hogy azért imádkozik, mielőbb helyreálljon a béka családban, üzenetét végül megható sorokkal zárta. Testvérem, kívánok neked erőt, egészséget és boldogságot, szeretlek, és szeretném, ha tudnád, rám mindig számíthatsz. Bízom benne, hogy a szeretet és a család köteléke erősebb lesz minden félreértésnél, írta. Hát kérem szépen, hogy mi lesz a reakció Kisgrófótól, az majd kiderül, gondolom én, a következő napokban. Maradunk még a blik.hu oldalnál. Komoly félelmével nézem be a TV2 házasság első látása című műsorának ma esti adásában Zentai Mercedes, aki férje Bakonyi Renátó támogatásával próbál túlépni a mély víztől való rettegésben. Egy néhány évvel ezelőtti traumatikus eset óta nehezen merészkedik mély vízbe. Akkor úszás közben ugyanis megörcsöltek a lábai, és kis jel megfulladt. A halálközeli élmény mély nyomot hagyott benne, és számára már önmagában is komoly kihívás jelent, hogy ismét vízbe merészkedjen. Amikor megláttam a medencét, iszonyatosan összeszorult a gyomrom, hogy ez nagyon mély, én ebben nem szeretnék belemenni, és iszonyatosan félek, számolt be érzéseiről Merci, amikor szembesült azzal, milyen kihívást tartogattak számukra szakértők. Férje Renátó kérdésére aztán arról is őszintén mesélt, milyen korábbi történés miatt alakult ki benne a mély víztől való félelem. Ez az eset pár éve történt. Az utolsó háthosszomnál azt éreztem, hogy az egyik tapam elkezd begörcsölni, akkor még semmi bajom nem volt, dolgozott bennem az adrenalin, úgy voltam vele, hogy végigcsinálom. Ezt követően csak annyira emlékszem, hogy begörcsölt a másik is, majd minden kiesett, nem tudom, hogy mi történt. Utána már az a kép van meg, hogy kint vagyok a parton. Emlékezett vissza a medence partján ülve a traumatikus élményre Merci, akit férje megértően hallgatott, miközben feltárta előtte fájdalmas emlékeit. Egyébként jól esett, hogy megkérdeztem, miért félek a víztől, hogy próbált egy kicsit belelátni az én helyzetembe, és nem viccelt el, hanem komolyan vette, mondta a műsorban a feleség, aki hosszú évek kiagyása után most először próbált ismét vízbe úszni, hogy ez hogyan sikerült neki, vagy egyáltalán sikerült-e neki, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról is majd, meg a ma esti műsorból szintén. Jó olvasgatást!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
4: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
5: Semmi baj, úgysem vettem még egy szemvető magot sem. És már 5 óra.
4: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
6: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
7: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
8: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
9: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
10: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. I

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban már is mondom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást és hazánk területét illeti. Holnap vasárnap a hűvös, helyenként párás ködös reggelt követően napközben országszerte a napsütésé lesz a főszerep, csak fátyol felhők és kevés gomoly felhő jelenhetnek meg az égen. A déli a Szelet-Sopron és a Fertőtó környékén élénklők is kísérhetik. Tovább melegszik a levegő, a legmelegebb délutáni órákban 21-26 fok várható. Hétfőn az ország nagy részén száraz, napos időnk lesz, csapadék sehol sem várható, de még felhők sem nagyon lesznek az égen. A szél mérsékelt marad, hajnalban 1 és 9 fok, míg délután kellemes 22-26 fokos idő várható.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt mára részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb-nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Holnap nem jövök, helyettem Becker Betty szól majd a kedves hallgatókhoz, illetve nem helyettem, hanem ő lesz a műsorvezető. Reggel 6-tól este 6-ig természetesen jelentkezik majd holnap is hétvégi válogatásunk jó pár beszélgetéssel. Én meg legközelebb hétfőn jövök. Na akkor, reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap után reggel Tani, visz!
1: Cegléd Rádió! 92.5

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Ha ló nincs, jó a drótszamár is! Október 3-án szombaton újra szüreti felvonulás Cegléd-Bercelen. Ám idén már nem csak négy keréken lehet részese bárki az emlékezetes programnak. Várják a kerékpáros csapatokat, családokat, baráti társaságokat is. Nyergelj fel, vagyis díszítsd fel a két kerekűt szüreti pompába, pattanj biciklire és csatlakozz a felvonuláshoz. Jelentkezni a svabsétakukat@gmail.com e-mail címen lehet. Finom étkek, borkiválóságok és jó hangulat, igazi közösségi élmény vár mindenkire október 3-án szombaton Cegléd-Bercelen a szüreti felvonuláson.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szolnokon folytatja országjárását a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, a Tisza kormány nem elsüllyedni látszik, hanem erősödik, kisebb-nagyobb botlásokkal, de halad előre. A kormányfő hozzátette, lehet, hogy fognak mosolyogni és táncolni, de mint fogalmazott, a hazát meglopni soha. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebelsberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés, 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Az időjárásról.
6: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban

emlékszel, a múlt ősszel egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk titokban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Folytatódik a késő nyárias idő. Szolnokon folytatja országjárását Magyar Péter. Szükséghelyzetet hirdettek Bangkokban a két napja tartó esőzés miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vízgazdálkodást és az asszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő Szolnokon, országjárásának újabb állomásán. Magyar Péter úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról azt mondta, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat, észrevételeiket és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít abban, hogy célzott, a valós igényekre reagáló fejlesztéseket valósítsanak meg. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. Szükséghelyzetet hirdettek Thaiföld fővárosában a két napja tartó esőzés miatt. Bangkok valamennyi kerületét érinti az áradás, a megduzzadt csatornák miatt házak és éttermek kerültek víz alá. Az ázsiai ország más részeiben is gondot okoz a heves esőzés. 21 tartományból jelentettek villámárvizeket, egy ember meghalt. Thaiföldön 2011-ben is súlyos árvíz pusztított, akkor több mint 500 ember vesztette életét, és több millió ház került víz alá.
1: Az időjárásról.
7: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. 5 milliárd forintból újulnak meg laktanyák. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett, vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak meg. Ruszincendi Romulus tárcavezető úgy fogalmazott, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. A beruházást azonban leállította, az idei évre 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor azt írta, a javaslatcsomagban szerepel, hogy emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó 2 eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista. Az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A 2 óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
1: Az időjárásról.
4: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegdét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak, ha van kedvük, a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@cegdetradio.hu címen, bármelyiket szívesen vesztük, sőt van egy Facebook oldalunk is, facebook.com/cegdetradio, néha-néha azért itt is szoktunk üzenetet kapni, hogyha ez a szimpatikusabb önöknek. Ma egy igazi vegyes vágottal jövünk, volt már ilyen adásunk többször is, amikor olyan kérdéseket veszünk elő, amelyekből maradt pár olyan válasz, ami nem került sorra, és egészen pontosan 4 kérdéssel haladunk a mai napon. Ezek a kérdések pedig a következők, amelyekkel korábban már találkozhattak. Mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Volt már kivételes élményben része? Illetve, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezek a témák mind olyanok, amit már korábban hallhattak, de néhány válasz bent maradt, és ezeket most kipipáljuk. De hogyha van valaki, akinek ez a téma érdekes, vagy valamelyik a 4 közül, akkor arra nyugodtan válaszolhat, tehát az említett elérhetőségeken. És már kezdünk is az undorító ételekkel, mármint hogy azzal a témával, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Martin írja nekünk, hogy banános párizsi, szerintem finom, de páran szóltak, hogy ez nem oké. Hát, fura, nem tudom, én nekem valahogy ez a kettő túl puha, ilyen kicsit nyálkás dolog, az nem biztos, hogy menne egymással, és a két íz sem párosítható annyira szerintem, de ki tudja, ha valaki megkóstolja, hát lelke rajta, lehet az is, hogy finom. Azt írja egy névtelen üzenet küldő, hogy Roquefort sajt, nem vagyok egy finnyás típus, és amit nem szeretek, is, csak szintán nem szeretem, de ettől szó szerint öklendeztem, amikor megkóstoltam, és hosszú percekig pánikszerűen kerestem, hogy mivel nyomjam el az ízét. Azt hiszem, hogy a Roquefort sajthoz még nem volt szerencsém, vagy szerencsétlenségem. Sokféle sajtot kóstoltam már, volt, ami tényleg, igen, hát a szaga miatt nehezen volt ehető számomra, de aztán az íz az kárpótolt valamilyen szinten, a Roquefort is ilyen lehet akkor ezek szerint. Azt hiszem, az a kék sajt, nem? Ami ilyen kékes színű, nem vagyok benne biztos. Hajni azt írja, hogy a poloska a Málnában nem saját döntés volt, a tökös pitét már szándékosan kóstoltam meg, azzal a lendülettel köptem is ki. Nem is értem, mit vártam, amikor tiszta szívből gyűlölöm a sütőtököt. Hát igen, erre számíthatott volna az ember, de az is benne lehetett a pakliban, hogy esetleg most így ebben a formában finom lesz, vagy jól nézett ki, és azt gondoltad, hogy hát ha ez a verzió fogyasztható lesz a számodra, nem így alakult. Azt írja nekünk Zsombor, hogy egyszer ettem tojásrántottát, és egy nagy légy repkedett a szobában. Elhallgatott az ümmögés egy ponton, és egy fél légy volt a villámon lévő tojáson. Aha, szóval gyakorlatilag falatoztál, a légy leszállhatott az éppen aktuális falatra, és ketté haraptad a legyet, meg némi tojás is került a szádba. Igazán jó étvágyat kívánok mindenkihez, mindenkinek, aki esetleg vacsora közben hallgatja az adást, vagy reggeli közben, vagy nem tudom. Ez igencsak tényleg undorító. Nagyon szépen köszönjük. 5 éves lehettem, mikor mamámtól kaptam almát. Első harapás előtt nem vettem észre, hogy egy poloska rászállt. Jaj! Igen, a poloska az visszatérő volt az előző műsorokban is. Hát igen, nem teszi finomabbá az ételt, amikor a poloska, akárcsak poloska után maradt illat, íz, vagy hát mikor maga a poloska is rajta van a falaton, nem finom. Azzal a kérdéssel folytatjuk hamarosan, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek, de még 3 másik kérdést is előveszünk a mai Cegléd hangjában. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió! Sok magyar zenével!

0: Ez itt a Ceglét hangja vegyes vágott külön kiadása. Néha-néha visszatérünk olyan műsorral, kedves hallgatók, amikor is több már feltett kérdést teszek fel újra. Pontosan abból a célból, hogy a bent maradt válaszokat sorra tudjuk keríteni, hogyha lehet így fogalmazni. A mai 4 kérdésünk a következő. Mi a legundorítóbb, amit valaha ettek? Volt-e már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Volt kivételes élményben része, és hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezekkel a témákkal megy tovább ma a Ceglét hangja, és hát az első kérdésnél, az undorító ételeknél tartunk. Már jön is a következő üzenet. Haverral lezabáltunk egy teljes kisebb cseresznyefát, meg sem néztük kukatos embert, annyira édes ropogós volt. A végén, amikor vittük haza, is kiderült, hogy mindegyikben van egy extra protein falat. Fejenként minimum 100 darab lement, azóta még a szöllőt is késsel eszem. De igazából azt mondják, hogy az a cseresznye vagy megy kukatos, amelyiket megnézik. A többi az nem. És megeszi az ember, és hát így van. Igazából íze nincsen, nagy bajunk nem lehet tőle, úgyhogy ez így szokott működni. Fogyókúrás céllal ettem kutyakaját. Kimérve lehetett kapni egy puffasztott kukoricával hasonlító valamit, csak keményebb volt, így teljesen megfelelt a rágás igényemnek. Az első 2-3 szem fura íző volt, de utána kifejezetten íz lett. Nem akarom tudni, miből készült, írja nekünk Mihály. Az az érdekes, hogy nekem is van egy Mihály nevű barátom, aki kutyakaját is néha falatozik, de azt hiszem, hogy nem ő írta az üzenetet, vagy legalábbis nekem ő jelezte volna, hogyha ez ő, de lehet, hogy a Mihály névvel együtt jár az, hogy furcsa ételeket is megkóstol az ember. Azt írja nekünk Evelyn, hogy agy. Nem tudtam róla, hogy mit eszem, undorító volt. Jeleztem apának, mire közölte, hogy az agy. Illetve penésztelep, banánasokhúr tetején, mintha egy kissé összeszáradt banánkarika lett volna, még csattintettem is, hogy milyen kitűnő a gyártás technológia, hogy ott maradt a tetején és pont középen van, aztán az epresnek is pont ilyen volt a közepén, csak rózsaszínű, mindkettő lejárt hónapok óta. Hát igen, a joghurt az a kategória, amit azért talán érdemes megnézni, hogy mikor jár le. Én még mondjuk az egy héttel későbbit, tehát ami lejárt egy héttel azelőtt, azt még azért megeszem, belekóstolva természetesen óvatosan, de hogyha nincs baja, akkor meg szoktam enni. De pár hónap az már igencsak necces az ilyen tejtermékek esetében. Pattolgatott kukoricában találtam fogat, illetve a kutya nem ette meg a szőlőt, és én bekaptam utána, írja nekünk Tibi. Hát a pattogatott kukoricában fogat, én erre nem is szeretnék reagálni. Durva. Gumicukorral együtt véletlenül bedobtam egy katicát is, gyorsan kiköptem, koppant valami, de azt az ízt nem tudom kimosni a számból, még most is érzem, pontosan olyan az íze, mint ahogy gondoljátok. Én nem akarok belegondolni ebbe se. És az utolsó kérdésünk, pontosabban az utolsó válaszunk a kérdés kapcsán, nem én, de egy osztálytársam táborban több marék füvet megevett, utána hányt egész este, írta nekünk Gábor. Hát ezek a táboros kalandok mindig érdekesek tudnak lenni, fogadásból olyan dolgokat tud megcsinálni az ember, amit amúgy nem tenne meg, és hát nem mindig egészséges, például a fűnek a megevése sem ilyen. De hát köszönjük, lezártuk ezt a témát, és a zenék után, kedves hallgatók, a volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Kérdéssel megyünk tovább. Úgyhogy mindenképp érdemes velünk maradni a vegyes vágott Ceglét hangjában.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió. A közös ismerős.

0: Még három kérdés van hátra a mai Ceglét hangjában, egy vegyes vágott adás jelentkezik a mai napon, kedves hallgatók. Amikor is egy kérdést már kipipáltunk, maradt még három, és ami az aktuális az, hogy volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte. Ezzel kapcsolatban írt nekünk egy kedves hallgató egy e-mailt, és már is olvasom. Általános iskolában az egyik felsőben tanító matek tanár egy rosszindulatú, kivételezős görény volt. Hogy nem, hetedik év végére viszont a kis kedvencén kívül már mindenkivel megutáltatta magát. Eredetileg az évvég közeli osztálykirándulása még őt tervezte elhívni az osztály. Kis kedvenc, szintén pedagógus anyukája állítólag tüsténkedett is ennek érdekében. A szülők is kezdték nagyon unni a műsort, aztán jött a hír, hogy a tanárnéni kezét lábát törte a lépcsőn. A suli 450 tanulója közül néhányan egy alsós taszította meg, vagy sodorta le talán véletlenül, egyesek szerint kigáncsolta, mert rászólt, hogy ne rohangáljanak. Ritka ellenszembesen értetlenkedést tettetve volt képes csak közölni a rendszerint műfelháborodását, valószínűleg elfelejtette, hogy akit még nem tanít, az eleve kevéssé tart tőle, hát még ha viselkedni sem tanították meg otthon. Akkor átesett ez a lényeg, mint az ólajtó, és 99% szülő és gyerek egyaránt mindentől függetlenül úgy gondolta, hogy valójában megérdemelte. Kirándulásra végül el lett hívva az angol tanárnő, hát ő se volt éppen a listán senkinél, de mindenki más foglalt volt már. Viszont örült a meghívásnak, hogy hívja valaki és kimozdulhat, egész jó fejnek bizonyult, de a vodkát azért elkobozta, állítólag benyakalták ők. A matek tanárnő talán az utolsó hétre jött vissza, mondjuk a helyettesítők sem voltak 100%-osak. Szerintem kicsit mindenkivel elégedetlen voltál, Pisti, ő az üzenetküldő, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy hát igen, sajnos ez így van, hogyha valaki ennyire rossz fej mindenkivel, szülőkkel, kollégákkal, diákokkal, akkor ott nagyon nehéz azt gondolni, hogy nem érdemelte meg, minthogyha a karma ütne vissza, de ezt nem tudjuk pontosan, és ne kívánjunk rosszat senkinek, ez már megtörtént, így alakult, ezért tudunk róla beszélgetni, és ahogy a műsor elején elmondtam, mikor ez a kérdés először feljött, nem az a lényeg, hogy olyan sztorikat írjunk le, mikor valakinek rossz, hanem próbálunk ezekből tanulni, és akár kiventilálni dolgokat, ezért is tud hasznos lenni ez a műsor. Következő üzenetünk: általánosban nagyon sokat csúfolt és kiközösített egy gyerek. Később hallottam, hogy a munkahelyén balesetben elhunyt. A 30-as évei közepén lehetett, szóval végül nem jutott neki hosszú élet. Egyáltalán nem sajnáltam, mert nagyon rossz volt 8 évet lehúzni úgy, hogy végig rosszat akart nekem, kiközösítettek, és ez a további életemre is kihatott. Hát azért ez még durvább eset, amikor sajnos halálesettel végződik a dolog, de igen, hát ilyenkor az ember nem tudja azt érezni teljes mértékben, hogy megsajnálja, hiszen tönkretette a gyerekkorát, sőt lehet, hogy az egész életére kiható dolgokat követett el. Minden esetre ezek nem egyszerű kérdések, és ha már kérdés, akkor még mindig ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is. Volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? De ne feledjék el, hogy még két másik kérdéssel foglalkozik majd a mai Ceglét hangja, mert egy vegyesvágott adást hallanak éppen.
1: Hey, információk első kézből! Ceglét Rádió, a közös ismerős!

0: kérdéssel foglalkozik még a mai Ceglét hangja, összesen 4 volt, de egyet már kipipáltunk, és lezárjuk a második kérdést is, amely így szólt: volt már, hogy valakit sajnálnia kellett volna, de inkább azt gondolta, hogy megérdemelte? Egy e-maillel megyünk tovább, már olvasom is. Paternak volt egy története. Távolsági buszon utazott nyáron, és felszállt egy rém, undok, idősebb, alaposan kiöltözött házaspár, akik rögtön rendezkedni kezdtek, ki hova üljön át az ő kedvükért. Előttük húzzák el az ablakot, de nekik azért kellett levegő, úgyhogy a pasas addig rángatta a mellettük lévőt, hogy tökig kinyitotta, nem törődve azzal, hogy ezzel a mögöttük ülőknek is komplett szélcsatornát csinál, mert hogy a következő ülés mellől is eltolta az ablakot. Szellős kabátot, panama kalapot, kendőt nem hagyták magukon, sem az ölükben, hanem felakasztották, de úgy, hogy akkor még közvetlen mögöttük ülő szájába lógjon. Hiába szóltak nekik miatta, nem volt foganatja, ők idősebbek, nekik nem mondják meg, majd megtudja fiatalember. Egy szóval felesleges volt vitázni velük, le is tett róla mindenki, inkább elültek a közelükből, édesapám is. Aztán 10 perc múlva újabb megálló után nekiindulva a panama kalapot kivitte szépen a húzat a francba. Fater jót rögött rajta, és csillogó szemmel kajánul megvárta, amíg megérkeznek a végállomásra, amikor is Mister elkezdte keresni a tökfödőjét. Állítólag nagyon buta, elcsodálkozó képet vágott, amikor a sokadik mellettük elhaluló eszelehoz intézett kérdésre megmondta neki, hogy persze látta a kalapot, amikor egy órával korábban kirepült az általa elhúzott ablakon X megálló után nem sokkal. Nem lehetett volna már mit tenni, de ez a gyökér képes volt csesztetni a sofőrt, hogy menjenek vissza érte. Út mellé árakba szállt, pontos helyét nem tudhatta senki, költői igazságszolgáltatás volt. Egy panama kalap sem akkor, sem most nem 2 fillér. Nagyon szépen köszönjük az üzenetet, és ez egy igazán ideillő történet. Itt azért komoly baj nem történt, de egy kalap mégiscsak elveszett, és hát tulajdonképpen az a sztori, hogy valakik gonoszkodtak egy kicsit, nem voltak jó arcok. A sors aztán igazságot szolgáltatott, ezt páran végignézték, és megvolt az a jó érzés, de komolyan nem sérült meg senki, nem volt igazi bántalom, de valószínűleg nem is tanultak a történetből, viszont nagyon ideillett, nagyon szépen köszönjük. És kedves hallgatók, ezzel le is zártuk ezt a kérdést, és a következő órában, mert hogy ma is 2 órás a Ceglét hangja, 2 kérdéssel megyünk tovább. Az egyik: volt már kivételes élményben része? A másik pedig, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezek is ismerős kérdések, már korábban beszéltünk róluk, de maradtak bent válaszok, és a következő órában ezeket a válaszokat fogjuk végig kipipálni. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást!
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével! Változ

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrát Show-ban.
4: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Toróczkai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának Szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatni valója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlen kezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Toróczkai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Toróczkai László a tisztóító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
3: Az időjárásról.
4: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, egy igazi vegyesvágottal jelentkezünk, már sokadik alkalommal, azt hiszem ez a negyedik vegyesvágottunk, amikor is négy kérdéssel foglalkozunk. Ezen kérdések mindegyike olyan, amit már korábban feltettünk, de maradt bent néhány válasz, ami nem került adásba, és most ezeket olvasom be. Kettő kérdést teljesen kipipáltunk, és maradt még kettő. Először is a volt már kivételes élményben része nevezetű témánk, illetve a van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezekkel megyünk tovább ebben az órában. Úgyhogy először a kivételes élményekről lesz szó, ezek mind olyan élmények, amikor valami véletlen folytán kerültünk egy olyan helyzetbe, ahova más nem nagyon kerülhet, tehát nem arról van szó, hogy jó sok pénzért megvásároltunk valamilyen szolgáltatást, és ezért volt nagyon jó, hanem valahogy a közelébe keveredtünk érdekes, izgalmas dolgoknak. Erre a kérdésre jött válaszokat olvasom most föl. Nagy Amy Winehouse fan vagyok, a halála után pár évvel többször járt nálunk Zalon az egyik vokalistája. Valamelyik ilyen alkalom után összehaverkodtunk, még ez is teljesen random volt, valójában a barátnőm haverkodott össze vele, másnap bejelölt Facebookon és elkezdtünk dumálni, még pár évre rá is összefutottunk, amikor itt járt. Na hát ez nem semmi, Bogi írta nekünk, Amy Winehouse egyik vokálosával összeismerkedni, szerintem tök jó dolog. Következő üzenet, 2500 méter magasan egy tiroli hüttében aludtunk két éjszakát, áram, térerő és víz nélkül, csordogáló patak mentén a tiroli sógorom által, aki kapott kulcsot a házhoz. Igen, ám csak ilyenkor nem szabad használni ugye az elektromosságot, a vizet, stb., de a házhoz volt kulcs, úgyhogy föl lehetett menni, amúgy ez nagy élmény lehetett. Egy hétvégét eltöltöttem a piszkés tetői csillagvizsgálóban, megmutatták a távcsövet, régen milyen cuccokat használtak, meséltek a kutatásokról, stb. Nagy buli volt, írja nekünk Milán. Tök jó sztori. Születésnapomra kaptam repülést egy L-29 Delfin veterán sugárhajtású kiképzőgéppel. Alapvetően műrepülés volt benne, és volt, amikor elmentünk 6G terhelésig is, kicsi ízelítőt adott, milyen lehet vadászpilótának lenni, írja nekünk László. Tök jó sztori. Nyereményen exkluzív VIP belépő a Williams F1-es csapatához, azóta azt mondom, csak a VIP éri meg, egy legolcsóbb jegy vagy gold, ezek nem érik meg, az laza, amikor kisétálsz a boxban és jönnek szembe a pilóták, de nem kilométeres sorokba lehet oda menni, hanem csak úgy random. Ezt pedig Robitól kaptuk, hát irigyellek. Én a 40. születésnapomra kaptam a szüleimtől az éppen felújítás alatt lévő Hungaroringre jegyeket, és apukám meg a tesóm is jött velem. Legutóbb akkor jártam ott, de jó párszor voltam a Hungaroringen egyébként, úgyhogy én nagyon szeretem, de ez még exkluzívabb élmény lehetett. El Camino, portugál út, Lisszabontól Santiago de Compostelaig, gyalog természetesen. Név nincs az üzenet végén, de büszke lehet magára az üzenetküldő. Egy hosszabb üzenet a végére, a főnököm kapott egy belépőt egy 24 órás autóversenyre, a Nürburgringre. Nekem adta, minden benne volt a jegyben, repülő szállás, ingyen szállítás a pályára oda-vissza, amikor akartad, és volt egy szponzor sátor a Box utca tetején, ahol volt TV, kaja plusz sör. Ami rossz volt, hogy itthon 35 fok a pályán, meg alig 20, így a sör nem igazán csúszott, viszont egy másik magyar srác, aki járt már itt, megfogott és minden helyre bevitt, ami utólag kiderült, szinte sehova nem lehetett volna bemenni. Így boroztam a Ferrari sátorban, valami fancy kaját ettünk a Mercinél, a Box utcában minden garázsba besétáltunk, egyik helyen hajlongó japán hostess csajok itattak minket üdítővel, addig tartott a jó világ, amíg valami hülye francia egy boxkiállás közben annyira fotózott, hogy átesett rajta pár szerelő. Utána pedig mindenhová biztonsági embereket tettek, és sehova nem tudtunk innentől már bejutni, de az a pár óra szuper volt egy élménynek. Ezt Bencétől kaptuk, és neked is gratulálunk. Az ismeretségi körözés a főnököthez is, meg ez az élményhez. Volt már kivételes élményben része? Ezzel a kérdéssel megy tovább a Ceglét hangja hamarosan, de a műsor végén még egy utolsó másik kérdéssel is jelentkezünk, de az még később lesz. FM 92.5 Ceglét Rádió.

0: Fél évig mászkáltam a Sunset Boulevardon Los Angelesben minden nap egy Rolls-Royce Ghost-tal. Meló volt, de na. Hát ilyen melókról és ilyen kivételes élményekről szól a kérdésünk. Volt már kivételes élményben része? 0635-925-925-ös, de nem csak ez a kérdésünk a mai napon, hiszen már a kettő kérdést kipipáltunk, most éppen ez az aktuális, amit föltettem, de jön még az a kérdés is, hogy van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, mert a mai egy vegyesvágott adás itt a Ceglét hangjában. Következő üzenetünk, életemben először repültem Európán kívül Mexikóba. Covid vége felé jártunk, és egy ismert légitársaságnál volt szoftverfejlesztő, nehéz szó, így kaptam kedvezményes repülőjegyet. Valami baj volt a belső rendszerrel, ahonnan vettem a jegyemet, ezért a visszajegy már eltűnt, illetve szállásom sem volt, mert csak akkor repülhettem, ha nem volt teli a gép, amivel mennék, és nagyon úgy tűnt, aznap teli lesz. A migráción furcsálták a dolgot, ezért a kitoloncolás előtt eltöltöttem 36 órát egy mexikói fogdában. Kicsit szűkös volt, mert kb. 50 négyzetméteren voltunk 20-an, kb., de a venezuelai politikai menekültek kedvesek voltak. Az egyikőjük túlságosan jóba volt egy rendőr kisasszonnyal, így azt is el tudta intézni, hogy hazatelefonáljak. 36 óra után hazatoloncoltak, fél évre rá be tudtam menni az országba. Hát ez nem semmi. Ez nem semmi, hogy egyszer csak ott találod magad a migrációs részen kitoloncolás előtt, és 36 órát fogdán töltesz. Elképesztő. És ezek a sztorik is kivételes élmények, ezeket is nagyon köszönjük. Egy ismerősön keresztül kaptunk jegyeket tavaly a Megasztár egyik élő adására. Tudtam, hogy ő a munkahelyén simán csak fel tud iratni embereket, ezért megkértem, de semmi extrát nem vártam. Átküldött egy számot, hogy ezt hívjuk majd, amikor megérkezünk, fel is hívtam, telefonba eligazított, hogy hova menjünk, és vegyük fel a karszalagokat. Bent voltunk a büfénél a többi emberrel, amikor csörgött a telefonom, az előző illeti hívott, hogy hol vagyunk. Bent megtalált, kiderült, hogy maga a producer, Királdi Attila volt az, körbevitt minket az egész stúdióban, megmutatott mindent, nagyon jó fej volt. Nem tudom, miért ilyen extra jegyet foglalt le az ismerősünk, de nagyon vicces élmény volt. Hát mondjuk igen, ezt elhiszem. Van még üzenetünk, érettségi után írtam egy e-mailt a Hungaroringnek, hogy tök szívesen dolgoznék ott a magyar nagydíj idején. Válaszoltak, lol. Felvettek, még fizetést is adtak arra a 3 hétre, és ugyan csak az irodába meloztam, de valami menedzser csávon minket lányokat körbevitt a kocsival a ringen, felvitt a parkfermébe. Fényképezkedtünk Hamiltonnal, elcsíptem Alonzót, aki az akkori kedvencem volt, a futam ideje alatt pedig ugyanez az úriember lestoppolt nekünk egy helikoptert, és felvitt minket megpörgetni a pálya felett. Natasa írta ezt nekünk, hát téged is irigyellek. Az utolsó üzenetünk ebben a témában egy rövid üzenet. Főpénztáros voltam a legnagyobb bankban, volt, hogy egy nap 1 milliárd készpénzt kellett leszámolnom, közegeznem és zsákolnom, ezt pedig Panni írta nekünk. 1 milliárd készpénz, hát bárkivel megtörténhet. Nagyon szépen köszönjük az élményeket, ezennel ezt a témát is lezártuk, de még van egy kérdésünk mára. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ezekkel a korábban beküldött válaszokkal folytatódik hamarosan a Ceglét hangja.
1: Ceglét Rádió FM 92.5.

0: Tesszük a ceglét hangja mai utolsó kérdését, azért fogalmazok így, mert egy igazi vegyesvágott volt a mai adás. Többször is volt már ilyen, hogy 4 kérdéssel foglalkozunk, ezek mind-mind olyan kérdések, amiket már korábban föltettünk, de néhány válasz bent maradt, ami nem került felolvasásra, és most elkezdtünk az utolsó kérdéshez, a van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel című kérdéshez, és erre érkezett válaszokkal megyünk tovább. Rendszeresen gyakorlom a fizesd előre filozófiáját, így, vagy azért, mert totál suta vagyok, gyakran kapok én is segítséget a teljesség igénye nélkül, jön néhány történet. A nagy bőröndöt rengeteg ember segített hordozni vasutas kor is életemben. Egyszer a villamoson egy idős néni megdicsérte a nem divatos, de örökölt és szeretett kabátom színét. Sokat kézimunkázok, ha utazok, vonaton megdicsérték már párszor, hogy nagyon szép. Még nagyon kiskamasz voltam, amikor úgy feltörte a félcipő a lábamat, hogy nem bírtam hazagyalogolni, így hazafelé a taxiállomás mellett csoszogva vettem magamnak egy hazautat. A sofőr hazáig kitanított a magas sarkú viselés rejtelmeiről, és nem kért teljes összeget sem. Persze tényleg vannak emberek, hogy segítenék, de bicska állna a májamba, ha hozzászólnék, megtanultam, hogy kiket lehet, és kiket kerüljek el, mert olyan emberek, amilyenek. De ez megtanított engem is elfogadni mások jó szándékát. Tehát te tulajdonképpen nyitottan állsz a világhoz, és talán ez is volt az adásunk tanulsága, amikor ez a kérdés egy teljes adáson keresztül fel volt téve, hogy miért ne segítenénk másoknak, hát ha visszaadódik. Egy másik üzenet, rengetegszer nehéz lenne felsorolni, hogy hányszor történt ilyen, mivel turizmushoz közeli helyeken dolgoztam sok éven át, pluszban random az utcán is találkoztam egy-két kedves emberrel, azért nálam ez a lista biztosan jó húsztó lenne, ha minden apró kedvességet fel tudnék sorolni, de hát a memóriám betegszik egy aranyhaléval, írja nekünk Jázmin, és hát sajnáljuk, hogy nem írtál konkrét sztorit. Itt egy konkrét sztori, pár éve Albániában nyaraltam, a sétáló utcában nézelődve egyszer csak egy arab lány jött szembe. Már amennyit láttam belőle, gyönyörű arca volt. Amint mellém ért, csak annyit mondott, hogy nagyon szép vagyok, és el is tűnt a tömegben, akkoriban nagyon rossz lelkiállapotban voltam, azóta is eszembe jut sokszor, hogy mennyire jól esett ez akkor tőle, hiába csak egy apróság, írja nekünk Anna. Minden apróság is nagyon sokat számít, én ezt meggyőződésesen vallom. Attól mindig földön túli boldogság lesz úrá rajtam, ha egy idősebb, idegen nő úgy szólít, hogy aranyom, aranyoskám, drágám vagy szépségem. Mint ha lenne valami random, új, nagynéni, nagymama jellegű rokonom egy pár pillanatra. Alapból jól kijövök az emberekkel, de nem szeretem, ha fiatal nőként valaki nagyon az arcomba vagy az aurámba mászik, idősebb férfiak rossz szokása ez leginkább. Az idősebb nők hasonló viselkedése a kedves megszólítása viszont mindig nagyon családias érzést kell bennem, nagyon szeretem, tudom semmi extra, de nekem mégis mindig nagyon jól esnek, majd én is ilyen random kedves és önzetlen néni szeretnék lenni idősebb koromra, írja nekünk Dorina. Nagyon szépen köszönjük ezt is, és nézzünk még egyet. Sétáltam az utcán, majd egy nő hirtelen odajött hozzám, megkérdezte, hogy adhat-e egy édességet. Teljesen meglepődtem, hirtelen mondtam, hogy igen. Egy 4 darabos Oreo kekszet kaptam, majd mosolyogva elment. Ez kb. 4 éve volt, hétvégén koncert előtt az egyik ruhatáros csajszi megdicsérte a kabátomat, pedig nem volt egy drága darab, és jól esett nagyon. Ha most hallgatod ezt, innen is köszi a kedves szavakat. Egyébként én is simán megdicsérek mást, és örülök, ha jó napja lesz, szép a haja, a körme, vagy bármi. Szerintem ezt így kell csinálni, nagyon kedves az üzenet is, és nagyon kedves a hallgató is, hogy ezt elküldte nekünk. Még egy blokkra visszajövünk, aki teheti, tartson a Cegléd hangjával.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában. Egy vegyes vágottal mentünk a mai napon, amikor is 4 kérdést tettem fel önöknek. Mind olyan kérdés volt, amit korábban is feltettem, már csak maradtak bent válaszok, és ezeket igyekeztünk minél többet legalábbis kipipálni. Az utolsó kérdésnél járunk. Van-e olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Már többször feltett kérdés, és még mindig nem értünk a lista végére, de jöjjenek az üzenetek, hát ha most sikerül. Egyszer, még nagyon egyetemista koromban vonaton utaztam, még voltak dohányzó kocsik, ez valami 2010 környéke lehetett, vagy még korábban, lehet, hogy 2008. Egy nénivel szemben ültem, akkor még csak néha vettem cigit, főleg mert drága volt. Na valahogy elkezdtünk a nénivel beszélgetni, és nem tudom, talán Debrecenbe mentem, már fogalmam sincs miért, de a néni rágyújtott és megkínált engem is. Végig beszélgettünk, vagy 2 órát, és amikor leszállt, nekem adta a teljes cigit tartalmazó dobozát, még vagy 15 szál teker cigivel, csak mert csóró egyetemista voltam, és mondta, vigyem el nyugodtan, azt sem tudom, azzal a cigitartó dobozzal mi lett, valami szekrény mélyen lehet évek óta, ugyanis nem dohányzom. Egyébként kellemes a történet, Magditól kaptuk, és igen, hogy ha jól értem, kézzel sodort cigik voltak benne, amit így töltővel meg lehet csinálni, de a doboz maga az egy vásárolódoboz volt, tehát nem egy sima cigis doboz, hanem egy cigitartó rendes doboz. Másik üzenetünk, lakásfelújítás, pesti iroda, munkanap, mikor délben hívott a párom, vegyem meg az IKEA-ban a kinézett mosdószekrényt. Balvállam műteni készültek, bele sem gondoltam a szituációba, csak a Biatorbágyi depónál álltam egyedül, nyakamba kötött bal kézzel, tanástanul az autó és a tolikocsi felpakolt kb. 60 kg ősúlyú doboz kupac mellett, most mi legyen? Végig gondolni sem volt időm, mellén parkolt egy autó, 2 srác kiszállt, elhangzott egy segíthetünk? Kérdés, megkapták és berakták a dobozokat, annyi időm volt csak, hogy elmondjam, hogy nagyon köszönöm. Annyira jól esett ez a figyelmesség, kedvesség, hogy még az 5-ös lehajtón is könnyeztem. Na hát ez tök jó sztori, egyébként Botitól kaptuk ezt a történetet, és igen, valakik észreveszik az ilyen helyzeteket és segítenek, és ez nagyon jól tud esni az embernek. Szerintem ez így is van jól, és hogyha az ember egy ilyen dolgot lát az utcán vagy bárhol, akkor segítsen, én ezt pártolom, mert aztán majd ez a segítség talán visszaadódik, de hogyha nem, az se baj, már maga a segítség is jó érzés adni is, és kapni is persze. Az utolsó üzenetünk, ami belefér a mai adásban, egy trafikban fizettem, és a kasszás hölgy utánam kiabált, hogy maradjak, mindig ilyen kedves és jókedvű. Egy kivizsgáláson olyan vizsgálatra mentem el magánorvoshoz, ami tök fölösleges volt nekem, pajzsmirigy vizsgálat. Azért az orvos, miután megcsinálta, még kivizsgálta az összes többi belső szervemet, plusz költség nélkül. Tessék, itt van egy üzenetben rögtön 2 kedvesség, akár egy pár jó szó is elég ahhoz, hogy az embert megmosolyogtassa. Kedves hallgatók, ennyi volt már a Ceglét hangja, 4 kérdéssel is foglalkoztunk, de ezt az utolsót most sem sikerült befejeznünk. Megszámolom gyorsan, 2, 4, 6, 8, 9 üzenet még maradt a kedves emberekkel kapcsolatos élmények témában, úgyhogy majd egy másik vegyes vágottban fejezzük be ezt a kérdéskört. Addig is azt javaslom, maradjanak a Ceglét hangjával, holnap egy új témával jövünk, és ez a vegyes vágott is visszatér majd valamikor, persze teljesen új kérdésekkel. További jó rádiózást, Vörös Nendi köszöni megtisztelő figyelmüket, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé. Emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál, hogy senki sem ért meg, beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védenie a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenekelőtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házas pár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentína, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzetnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, béke folyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédás Showban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Az országgyűlés hétfőn tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyar Péter kormányfő azt kéri a Tisza frakciótól, hogy egyhangulag szavazza meg mentelmi jogának felfüggesztését. A miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán hangsúlyozta, semmi takargatnivalója nincsen, és ma sem tenne másként, ha meg kellene védeni a barátait vagy fiatalokat egy fizetett provokátor zaklatásától. Az országgyűlés hétfő reggel rendkívüli ülésen tárgyal az előző kormány két minisztere és Magyar Péter mentelmi ügyéről. Az ügyészség a miniszterelnök esetében telefonlopás, Hankó Balázs ellen hűtlenkezelés, Sesták Miklós ellen pedig vesztegetés elfogadása miatt nyomoz. Ismét Torockai Lászlót választotta a pártelnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. Az államfői hivatal honlapján és Facebook oldalán közölte, a 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében. Mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban. 6 ember vesztette életét az aténi házrobbanásban, miután megtalálták az utolsó két eltűnt holttestét is. Az áldozatok között van az épületben élő idős házaspár és 4 amerikai turista, az azonosításuk még tart. Az aténi polgármester szerint a detonációt valószínűleg gázszivárgás okozta, a körülményeket még vizsgálják. Több tucat bálnaborjú tetemét sodort a partra az óceán Argentínában. Halálukat feltehetően bakteriális fertőzés okozta, de vizsgálják az esetleges emberi tevékenység szerepét is. A déli simabálnák a szaporodási és borjúnevelési időszakban Argentina, Brazília és Uruguay partjaihoz vándorolnak. A két óceáni áramlat találkozásánál fekvő, tápanyagban gazdag térség az UNESCO világörökségének része.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 4-10, délután 22-25 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Tegnit Rádióban.
1: Folytatódik a késő nyárias idő. Január 1-től vezetik be a vagyonadót. Donald Trump elutasította a Hormuzi szoros megnyitására vonatkozó iráni javaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A korábban jelzettnél szigorúbb feltételekkel vezetik be a vagyonadót január 1-től, közölte a kormányfő országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter azt mondta, 500 milliárd forint felett 1%-nál magasabb is lehet az adó, a részleteket a pénzügyminiszter ismerteti majd. Beszélt arról is, hogy a katásadózást a korábbinál szélesebb kör számára tennék lehetővé, emellett rendezni szeretnék a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíjjogosultságát is. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. A külügyminiszter előterjesztésére felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi, a berni, a helsinki és az új-delhi nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Ennek részeként nyáron már a londoni, a washingtoni és a moszkvai nagykövetet is visszahívták. Az amerikai elnök elutasította Irán javaslatát a Hormuzi szoros megnyitásáról. Teherán egy héten belül ígérte a lépést, cserébe az iráni kikötő blokkádjának megszüntetését és az olajexport szankciók alóli felmentését kérte. Donald Trump szerint Irán azért akar mielőbb megállapodni, mert gazdasági nehézségekkel küzd, és a szoros lezárása miatt jelentős bevételektől esik el. A méltóságban és békében való együttélés fontosságáról beszélt 14. Leó pápa, amikor menekültekkel találkozott Párizsban. A katolikus egyház fő szerint nem azok írják a történelmet, akik erejükkel teret foglalnak, hanem azok, akik helyet adnak másoknak, békefolyamatokat indítanak el és bizalmat teremtenek. 14. Leó pápa 4 napos franciaországi látogatásának második napján keresett fel egy menedékkérőket és menekülteket támogató katolikus intézményt. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akiknek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatni az ideiglenes diákigazolványt is.
0: Az időjárásról.
1: Vasárnap a hajnali órákban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad, hajnalban